Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plus FM.
1: Get raw with the fever on the dance floor.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: neked. Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt, nagyvárad! Kezdetítette egy újabb hét és nap, és így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol hosszus annyi lesz itt veletek 7 óráig, aztán onnantól csatlakozik hozzám Balázs Anita, akivel egészen 8 óráig sok-sok érdekességgel válnunk majd benneteket itt a 89,6-on, és a legjobb zenéket is fogjuk adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani ezúttal is az elkövetkező 2 órában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

7 perckor kívánok kellemes ébredést minden váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Valamint a Facebookon is fent vagyunk M+ FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Na, az van, hogy törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. A jelenleg érvényes közlekedési szabályoknak megfelelően ugyanis a gyerekek felügyelet mellett és szervezett körülmények között sem használhatják a forgalmas útszakaszokat. Érdekel is ennek kapcsán, hogy ti mennyire engednétek meg nekik. És természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig szállítom nektek ezúttal is a leg

Hello Nagyvárad, ez itt ismét a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig hosszú Sanyival. És veletek persze, kedves hallgatók, köszi szépen, hogy itt vagytok, és ha már így alakult, faggatózok is nálatok. Ma azzal kapcsolatban várom a hozzászólásaitok, hogy ti mennyire engednétek meg a 14 éven aluliak közúti kerékpározását. Nos, ez egy tényleg komplex vita téma, amelyben a mobilitás szabadsága és a közlekedés biztonsága szemben egymással, így a szabályozás mértékéről megoszlanak a vélemények. Az RMDS által kezdeményezett enyhítés támogatói a következő szempontokat emelik ki. Közösségi események látogatása, a jelenlegi szigorú tilalom miatt a gyerekek felügyelet mellett sem vehetnek részt olyan szervezett biztonságos városi rendezvényeken, mint például a Critical Mass kerékpáros felvonulások, aztán környezettudatosság és egészség. A lazítás elősegítheti a fenntartható közlekedési formák korai beágyazódását a mindennapokba. Felügyelet melletti biztonság. A javaslat nem a teljesen kerékpározás nélküli biciklizést célozza, hanem azt, hogy felnőtt kíséretében vagy szervezett keretek között a gyerekek is használhassák az utakat. De érdekelne, hogy nektek mi a témában a véleményetek, ti mennyire engednétek meg a 14 éven aluliak közúti kerékpározását. Én továbbra is a legjobb zenékkel fogom viszonozni a kedvességetek.

Hello Nagyvárad, 6 óra 22 perckor, ez itt újra a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. Ma egyébként arról beszélgetek veletek, hogy ti mennyire engednétek meg a 14 éven aluliak közúti kerékpározását. A módosítást ellenzők köztük a belügyminisztérium és a rendőrség képviselői elsősorban a kockázatokra hívják fel a figyelmet, például az infrastruktúra hiánya kapcsán. Sok forgalmas útszakaszon nincsenek

persze az egyensúlyt a gyermekek védelme és a kerékpáros kultúra fejlődése között, de érdekelne, hogy ti hogy látjátok, vagy hogy ti mennyire engednétek meg a 14 éven aluliak közúti kerékpározását. Van kint a Facebookon is egy bejegyzés ezzel a kérdéssel, amelyhez természetesen egy komment formájában is várom a hozzászólásaitokat, cserébe pedig érkeznek most is a legkiválóbb slágerek.

6 óra 30 perc van itt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki hát szeretne strandidőről beszámolni így június közepén, viszont erre továbbra sem lesz lehetőségem, ugyanis hát meglehetősen borongós időnk lesz ma is, és továbbra is ilyen visszafogottabbak a hőmérsékletek, jelen pillanatban is csak 12-13 fok körül mérhetünk, napi maximumként pedig majd olyan 23 fok körül fogunk tudni, amellett, hogy csapadékra itt a borongos időnek köszönhetően sem kell hál' Istennek számítani, és fronthatás sem terheli a szervezetünket immáron. És hát ahogy előre tekintek, itt a hét többi napjára azt látom, hogy azért most már melegedni fog az idő. Hétvégén például már bőven 30 fok fölött mérhetünk, majd képzeljétek el. Úgyhogy ez az átmeneti lehűlés, ami volt itt az elmúlt napokban, és még lesz ma, holnap, holnap után, ez már úgy néz ki, hogy nem fog állandósulni. Szóval tényleg visszatér a tényleges nyár, akiknek az hiányzott, azok számára ugye ez egy jó hír lehet. Meg jó hír a közlekedők számára is, hogy mindenféle előzetes bejelentés nélkül megnyitották a forgalom előtt a 19-es országúton a korábbi Remark üzlet közelében épült új felüljárót. Arról egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, hogy a forgalom megnyitása véglegesnek tekinthető el, vagy csupán ideiglenes intézkedésről van szó. Közlemét ugyanis még nem adtak ki az ügyben. A forgalmi rend ugyanakkor még nem állt helyre teljesen, a felüljáró alatt kialakított körforgalom továbbra is le van zárva a Bihorulúj út felől, így az érintett útszakaszon a járművezetőknek egyelőre a korábban kijelölt kerülő utakat kell használniuk. Én pedig használnám akkor a ti információtokat is a közlekedés kapcsán, hogyha bármilyen infótok van, akkor nyugodtan terhelhettek engem a 0359 17 22 22-es telefonszámon, illetve a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon is tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arra, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb.

Jó reggelt nektek! A Plus FM slágerei segítenek jó hangulatba kerülni nekünk ma, június 15-én hétfőn, amikor is kezdetét vett egy újabb hét és nap, és mindegyikből a legjobbat kívánom, és persze a titeket érintő legfontosabb infokat is elhozom számotokra. Ilyen például az is, hogy újabb kiberbűnözési módszerre hívja fel a figyelmet a román belügyminisztérium. A hatóság Facebook bejegyzése szerint a csalók közintézmények képviselőinek adják ki maguk, és hamis üzenetet tesznek közzé arról, hogy a felhasználó telefonját vagy számítógépét lezárták. A készülék feloldásához arra kérik az áldozatokat, hogy 2480 lejt fizessenek, azonban a valós indok mindez mögött a banki adatok megszerzése. A hatóságok figyelmeztetnek, egyetlen intézmény sem kér ilyesfajta bírság kifizetéseket honlapokon keresztül, ezek csalási kísérletek. A belügyminisztérium képviselői azt tanácsolják azoknak a felhasználóknak, akik ilyen helyzettel szembesülnek, hogy ne adják meg bankkártyájuk adatait, illetve ne fizessenek. Ha ilyen üzenettel találkoznak, azonnal zárják be az oldalt is, ne reagáljanak a felkérésre. Mi viszont folyamatosan reagálunk a hallgatói igényekre is, nem csak az ilyen titeket érintő fontos infókat, hanem a legjobb zenéket is elhozzuk számotokra. Érkezik is akkor Ray tavalyi dala, szóljon tőle a Where is my husband?

Üdv mindenkinek, ez itt a reggeli plusz a 89,6-on a pluszfm.ro oldalon és a pluszfm-es okostelefonos alkalmazáson, ahol ma az érdekel, hogy ti mennyire engednétek meg a 14 éven aluliak közúti kerékpározását. Magyar János azt írja, sokszor az az érzésem, hogy itt nem létezik közlekedési kultúra, se a fiatalok, se a felnőttek körében. Én már a járdán sem érzem biztonságban magam, mert a biciklisek, rolleresek mindent birtokba vettek, a szűk járdán még ők csengetnek, hogy álljak félre. Jó ideje, annyira pofátlanok az emberek, hogy hihetetlen. A gyerekekért a szüleik felelnek, elegem van az ilyen határozatokból. Aztán Csiki Pál is írt, ez azért már túlzás, kétszer kellett elolvasnom, tehát ha a gyerek szülővel bringázik és nincs csak 13, akkor már bünti? Azt sem tudják már, miből csináljanak pénzt. Aztán Kolár Tímea is kommentelt, ez azért túlzás, igazán a járdán sem biztonságos a gyalogosoknak, de akkor hol biciklizzenek, ha nem a megszabott úton? Igaz, ahol a kocsik járnak veszélyes, hisz sokszor egymásnak nem tartják be a szabályokat, nemhogy a biciklist előre engedjék. Aztán Maracsi Varga István azt írja, a gyerekeknek kell mozogni, ott vannak a parkok, játszóterek, ott lehet bicajozni. Valamilyen szinten kell a felnőtteknek is segíteni a gyerekeknek, nem? A sofőrök is legyenek figyelmesek, ők is voltak gyerekek, és talán tudtak biciklizni is. Aztán Nagy Sándor is kommentelt, biztos jó dolog ez, a szülők sem ismerik a kreszt, hogyan fogják megtanítani a gyerekeiket rá. Volt már az idén is olyan, hogy a kvadot kötötte el a gyerek az udvarról, és súlyos baleset lett a vége. Mi a garancia, hogy nem pattan rá a bringára és az autó alatt köt ki? Először oktatni kéne a helyes közlekedést, utána az utakra engedni őket. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, én nem mondom, hogy ne legyenek közlekedési szabályok, új biciklis vagy autós kellenek, de ez már kicsit sok, mindenhol csak olyan törvényeket, szabályokat hoznak, ahol az embereket büntetni tudják, lassan a levegővételért is bünti jár, ha nem jól veszem. Ha a szülővel van a szülő felelőssége, hogy vigyázzon a gyerekére is, hogy megtanítsa a kerékpárral kapcsolatos közlekedési szabályokat. Hát nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legnagyobb slágerek, és jár még nektek egy óra a reggelűben is, hamarosan érkezik ide a stúdióba Anita, és akkor fogunk még ezzel a témával kapcsolatban is beszélgetéseket folytatni, de addig is akkor a legnagyobb slágerek fognak

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új trendek jelentek meg a hazai munkaerőpiacon, a cégek részéről is csökkent a toborzási kedv. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Románia lakosságának közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, áll egy frissen megjelent közvéleménykutatásban. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben ma egy álláshelyre kétszer annyi jelentkező jut, mint tavaly, az álláshirdetések száma harmadával csökkent. A Best Jobs szakértői szerint így lehet összefoglalni a 2026-os munkaerőpiacot, amit jelenleg a fokozott óvatosság jellemez. Az erőviszonyok, amelyek az elmúlt években határozottan az álláskeresők javára billentek, megfordultak. A munkaadók lelassították a toborzást, miközben az aktív jelöltek száma erőteljesen nőtt. A szakértők szerint a piac a felszínen zsúfolt és versenyképes, de egyre nehezebb betölteni azokat a posztokat, ahol a vállalkozásoknak valóban szükségük van munkaerőre. A bérekkel kapcsolatban az elemzők rámutatnak, hogy azok csak papíron emelkednek, de a zsebben nem. Sokan a munkavállalók hozzáállásának változásáról is beszélnek. Az önkéntes kilépések aránya jelentősen csökkent, és az új jelenség már nevet is kapott, job hugging, azaz a biztonsághoz való ragaszkodás. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Megkereséseiket banki csalásokat megelőző kampányoknak álcázzák, hogy megszerezzék a gyanútlan áldozatok adatait. A rendőrség nyomatékosan tanácsolja, hogy senki ne adja meg ezeket és ne utaljon pénzt, mivel egyetlen állami intézmény sem kér bírságfizetést weboldalakon keresztül. A hatóságok tájékoztatása szerint a csalók állami intézmények identitásával visszaélve egy olyan hamis üzenetet jelenítenek meg a felhasználók képernyőjén, amely szerint a telefonjukat vagy a számítógépüket blokkolták. A készülék feloldásáért cserébe 2480 lejes összeg megfizetését követelik. A valódi cél viszont a bankkártya adatok. Románia lakosságának közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, és közel felük úgy gondolja, hogy a romániai-magyar közösség hozzájárul a hazai politikai rendszer jobb működéséhez. Derül ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet közös kutatásából. A kisebbségek jogaira vonatkozóan a többség szerint a magyarok pont annyi joggal rendelkeznek, amennyi szükséges. A románok közel kétharmada egyetért azzal is, hogy a magyarok anyanyelvükön tanuljanak. A magyar nyelv közintézményekben való használatát a románok 35%-a fogadja el. Jelentősen nőtt az utóbbi 5 évben azok aránya, akiket nem zavar, ha a magyarok rosszul beszélnek románul. Ugyanakkor a románok többsége a magyar állampolgárság kérdésében is elfogadó. A legtöbbjüket nem zavarja, ha a magyarok ezzel is rendelkeznek.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire borongós időnk lesz ma, ennek ellenére csapadékra nem kell számítani. Viszont mérsékeltebb hőmérsékletekre továbbra is. Jelenleg csupán 12-13 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig olyan 23 fok körül alakul majd. Időnként erőteljesebb légmozgás mellett fronthatás pedig nem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 1722 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 1722 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt!
3: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
3: A legfontosabb hírek, információk,
0: jó hangulat
3: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek! A Reggeli Plusz Nagyvárad és környék egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjét halljátok a mikrofonnál Balázs Anitával.
5: És Hosszú Sanyival. Új hét indul, új lehetőségek várnak ránk, szóval legyünk figyelmesek, hiszen minden nap egy új esély, hogy közelebb kerüljünk a céljainkhoz. Hétfő van, június 15-e. A Jolánok és a Videk ünneplik ma a névnapjukat. Szeretettel köszöntjük őket, és persze mindazokat, akik ma ünnepelnek, akár a születésnapjukat, vagy valamilyen más évfordulót.
2: Köszöntésről kapják tőlünk most is a Super Plus FM zenéket, és a zenék mellett hallhattok tőlünk ma is érdekes beszélgetéseket, úgyhogy csápjunk is vele!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Halihó mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
1: Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. A jelenleg érvényes közlekedési szabályok értelmében ugyanis az említett korosztályhoz tartozó gyerekek felügyelet mellett és szervezett körülmények között sem használhatják a forgalmas útszakaszokat, ezért a törvény kizárja őket a különböző kerékpáros, sport és szabadidős rendezvényeken való részvételből. Szabó Ödön parlamenti képviselő, a törvénymódosítás kezdeményezője elmondta, hogy a jogszabály szigorának enyhítése hozzájárulhat a bicikli használat szélesebb körben való elterjedéséhez, az egészséges életmódra neveléshez és a közlekedési kultúra növeléséhez.
0: Igen, egyébként én egyet tudok ezzel érteni, csak ugye hát van azért egy aggályom azzal kapcsolatban, hogy mennyire felelősségteljes, vagy mennyire tud felelősségteljes lenni egy 14 éven aluli gyerek.
1: Igen, de hogyha olyan szempontból módosítanák, hogyha ott van mellette mondjuk egy felnőtt, akivel együtt kerekezik, hogy akkor lehessen neki is, vagy akkor vehessen ő is részt valamilyen sporteseményen, akkor az úgy már megint más. Mert mondjuk, hogy most egyedül elinduljon biciklivel 14 évesen, azt én sem érzem annyira biztonságosnak.
0: Hát vagy legalábbis nem mindenhol.
1: Igen.
0: Tehát, vannak azért olyan térségek, ahol...
1: Igen, tehát hogy itt ugye a forgalmas útszakaszokra vonatkozik elsősorban ez a törvénymódosítás.
0: Inkább településen kívül, ugye országutakról lenne szó. Na mondjuk egyik településről áttekerni a másikba, ugye kis falvak között, az ugye...
1: Nem annyira veszélyes valószínűleg,
0: De most
1: nagyobb városok között.
0: Kressz szerint akkor, ha jól értem, most ez sem lehet.
1: Igen. Tehát a jelenlegi jogszabály ugye az, hogy ők semmilyen körülmények között nem használhatják ezeket a kerékpárutakat, vagy nem mehetnek az út célén, ugye, mert nagyon sok esetben nincs is kerékpárút, amin lehetne haladni.
0: Ja.
1: És hogy akkor ezzel a törvénymódosítással, ezzel a javaslattal tulajdonképpen így ők is aktívabban részt vehetnének kerékpárral bizonyos programokon például, mert ugye vannak ilyen rendezvények, meg sportesemények rendszeresen, hogy elkerekeznek egyik településről a másikra, különböző iskolai programok keretében akár, de akár határon átívelő is. Például nálunk gyakran van olyan, hogy mondjuk Magyarországról, Gyuláról, Békéscsabáról átjönnek Nagyszalontára.
0: Szupi. De ott van kerékpárút már,
1: igen,
0: nem?
1: Igen.
0: Mert az akkor már nem tartozik ebbe a kategóriába, ha jól értem, a kerékpárút az ugye...
1: Az már biztonságos útszakasznak minősül.
0: Viszont az is tény, hogy ettől függetlenül már... Ha abból indulok ki, hogy 16 évesen ugye lehet jogosítványod, ugye van egy ilyen, az a kategória, amikor csak ilyen B1 talán, vagy mi a neve ennek a kategóriának, amikor ilyen maximum 50 km/h haladó kis autóval mehetsz, mert most az nem olyan sok idő a kettő között, tehát hogyha már szavazunk bizalmat egy 16 éves gyereknek, akkor már egy 14
1: éves is. Az autós forgalomban elboldogul, igen.
0: Neki is bőven lehetne, pláne, hogy
1: egyébként olyan furcsák ezek a kis autók, bocsánat, szabad bevágva, tehát épp a minap láttam, hogy úgy próbált kanyarodni, meg jönni, menni, de hogy így rendület se volt, meg úgy nem is találta, hogy most hova kell besorolni, szóval én nem annyira látom ezeknek a hasznát a közlekedésben, de mindegy, ez most csak így zárójel volt.
0: Van azért nyilván neki haszna, hogy
1: hát annak,
0: ő önállóan tud közlekedni a gyerek.
1: Igen,
0: a szülők számára ez egy nagyon hasznos dolog, hogy valahol ugye el tudják engedni a gyereket egyedül.
1: De nem veszélyes egy ilyen kis műtyűr kis autóval ott
0: hát,
1: a nagyok
0: csak
1: között.
0: Egy autó valahol, városban jársz vele, talán ott nem vagy kitéve olyan.
1: De ez a kicsi, egyről beszélünk, nem? Ez a kis pici valami.
0: Igen. De van abból olyan, ami kétszemélyes, tehát hogy igazából egy...
1: Én mindig azt érzem, hogy ezt olyan könnyen elcsapják, ha valaki így nagyobb lendülettel megy.
0: Én nem nézem soha ezt így ilyen szemmel, hanem ugye egy praktikusabb szemmel, hogy városban mennyire ideális már egy ilyen kis autó, mennyire könnyű vele parkolni. Itt nyilván most itt a Borsi úton furán venni ki magát, talán itt a 90-es táblánál, hogy egy olyan kis autóval nem is tudnál nyilván annyival menni, mert le is vannak ezek korlátozva, ugye maximum 50, amivel tudnak menni. Szóval az tényleg fura lenne. De egyébként a bringa tekintetében meg... Én most, ha saját magamból indulok ki, visszagondolok a gyerekkoromra, hát mi javába ilyen időskorban. Sőt, már nem is gondolkodtam nagyon a biciklben, már inkább a motor, a kis segédmotor kerékpár felé kacsingattam. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés.
1: Igen, én is abszolút egyetértek vele, főleg amiatt is, hogy ezáltal is ugye ki tudnánk zökkenteni a fiatalokat az állandó internet és különböző igen. okos kütyüknek a bűvköréből, igen. hogyha egy picit így szabadabban használhatnák a kerékpárt, akkor talán uh-huh. ezt is ilyen uh-huh. szempontból elősegíteni, hogy egy kicsit leszakadjanak a digitális térből, és vissza, uh-huh. vissza a valóságba.
0: Igen, ki lehetne őket rángatni egy kicsit az online térből, és akkor lehetne egyébként ez egy ilyen baráti haveri program is, hogy abszolút. Többen elmennek bringázni a gyerekek. Igen. Ez ami amúgy egy, hát jellemzően végül is falun szerintem még talán van is még mindig neki kultúrája. Igen. Az én gyerekkoromban egyértelműen volt.
1: Szóval hogy elmentetek ezt, bringázni?
0: Ja, uh-huh. igen, igen, összeverődtünk 4-5-en, volt, hogy 8-10, és akkor mentünk valahol A pontból, B pontból, ott egy kicsit ott megpihentünk, beszélgettünk, elhülyéskedtünk, aztán igen. utána meg...
1: Ez annyiban változott, amiről épp a napokban beszéltünk, hogy sajnos most már az elektromos igen. rollerek veszik át a helyét a biciklinek mond. Ilyen szempontból, és azzal bandáznak. De hogy amúgy meg egészséges életmód szempontjából is egy jó dolog a biciklizés, hiszen ugye segít abban, bizony. Hogy megőrizzük a fittségünket, és bizony a fiatalok körében is jellemzőek már a túlsúlya kapcsolatos problémák, úgyhogy talán ilyen szempontból is érdemes lehetne ezen a törvénymódosításon elgondolkodni, hiszen hogyha biciklivel közlekednek, akkor sportolnak is. Hogy tehát, de. Hogy több szempontból is hasznos dolog lehet
0: hogy
1: ez.
0: Hogyne. Meg hát, ha már behoztad a roller témát, uh-huh. nyilván a rollert is ki lehetne ezzel váltani, ha már abszolút. Ennyire nem a szívünk csücske. Szóval
1: igen, és igazából nem is gondolnám azt, hogy a kerékpározás kevésbé biztonságos, mint az elektromos bizony. Rollerezés. Sőt, így van.
0: Sőt. Na, de érdekelne bennünket a ti véleményetek is, hogy hogy látjátok. Várjuk akkor a hozzászólásokat, mi pedig hozzuk cserébe most is a legnagyobb slágereket.
2: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.

0: egy snack.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is

0: Viva. Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás. Megbízható minőség. Viva!
1: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregkelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Új trendek jelentek meg a hazai munkaerőpiacon, a cégek részéről is csökkent a toborzási kedv. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Románia lakosságának közel 2/3 szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, áll egy frissen megjelent közvéleménykutatásban. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben ma egy álláshelyre kétszer annyi jelentkező jut, mint tavaly, az álláshirdetések száma 1/3-ával csökkent. A Best Jobs szakértői szerint így lehet összefoglalni a 2026-os munkaerőpiacot, amit jelenleg a fokozott óvatosság jellemez. Az erőviszonyok, amelyek az elmúlt években határozottan az álláskeresők javára billentek, megfordultak. A munkaadók lelassították a toborzást, miközben az aktív jelöltek száma erőteljesen nőtt. A szakértők szerint a piac a felszínen zsúfolt és versenyképes, de egyre nehezebb betölteni azokat a posztokat, ahol a vállalkozásoknak valóban szükségük van munkaerőre. A bérekkel kapcsolatban az elemzők rámutatnak, hogy azok csak papíron emelkednek, de a zsebben nem. Sokan a munkavállalók hozzáállásának változásáról is beszélnek. Az önkéntes kilépések aránya jelentősen csökkent, és az új jelenség már nevet is kapott, job hugging, azaz a biztonsághoz való ragaszkodás. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Megkereséseiket banki csalásokat megelőző kampányoknak álcázzák, hogy megszerezzék a gyanútlan áldozatok adatait. A rendőrség nyomatékosan tanácsolja, hogy senki ne adja meg ezeket és ne utaljon pénzt, mivel egyetlen állami intézmény sem kér bírságfizetést weboldalakon keresztül. A hatóságok tájékoztatása szerint a csalók állami intézmények identitásával visszaélve egy olyan hamis üzenetet jelenítenek meg a felhasználók képernyőjén, amely szerint a telefonjukat vagy a számítógépüket blokkolták. A készülék feloldásáért cserébe 2480 lejes összeg megfizetését követelik. A valódi cél viszont a bankkártya adatok. Románia lakosságának közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, és közel felük úgy gondolja, hogy a romániai magyar közösség hozzájárul a hazai politikai rendszer jobb működéséhez. Derül ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet közös kutatásából. A kisebbségek jogaira vonatkozóan a többség szerint a magyarok pont annyi joggal rendelkeznek, amennyi szükséges. A románok közel kétharmada egyetért azzal is, hogy a magyarok anyanyelvükön tanuljanak. A magyar nyelv közintézményekben való használatát a románok 35%-a fogadja el. Jelentősen nőtt az utóbbi 5 évben azok aránya, akiket nem zavar, ha a magyarok rosszul beszélnek románul. Ugyanakkor a románok többsége a magyar állampolgárság kérdésében is elfogadó. A legtöbbjüket nem zavarja, ha a magyarok ezzel is rendelkeznek.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Többnyire borongós időnk lesz ma, ennek ellenére csapadékra nem kell számítani. Viszont mérsékeltebb hőmérsékletekre továbbra is. Jelenleg csupán 12-13 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig olyan 23 fok körül alakul majd. Időnként erőteljesebb légmozgás mellett fronthatás pedig nem terheli ma a szervezetünket.
10: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain. Beindult az élet, így már most tolódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton. A nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
8: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
9: Menjünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
12: Például hamarosan beszélünk arról is, hogy milyen állapotban vannak az ország óvóhelyei. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudnivalókkal itt a 89,67 és 8 óra között.
1: Fontos információ az is, amiről jó, ha tudunk, hogy a Romániában nyilvántartott polgári védelmi óvóhelyek mindössze 10%-a teljesen működőképes. Ez derül ki a belügyminisztérium egyik jelentéséből. A dokumentum szerint az országban 2025 végén összesen 5770 óvóhely szerepelt a hatóságok nyilvántartásában, ezek többsége azonban csak részben használható, vagy egyáltalán nem működik. A téma a galaci drónbecsapódás után vált újra aktuálissá. A napokban ugyanis egy orosz Gerán 2 típusú drón csapódott egy galaci tömbházba, két ember megsérült, 70 lakót pedig evakuálni kellett. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen állapotban van Románia polgári védelmi infrastruktúrája egy esetleges válsághelyzet vagy támadás esetén. Az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőség adatai szerint 3021 óvóhely részben működőképes, vagyis javításokra és beruházásokra szorul, 2176 teljesen használhatatlan, további 28 esetében pedig az állapotot sem sikerült megállapítani. Azért ez érdekes, hogy még az sem sikerült megállapítani, hogy
0: nem
1: milyen.
0: Találták meg.
1: Hát igen.
0: Valószínű.
1: Igen.
0: Meg se tudták vizsgálni.
1: Mostanem.
0: Papíron meg volt, de egyébként meg hát nem találták.
1: De a szomorú a dologban, tehát a legszomorúbb az nem is ez, hanem hogy a jelentés szerint még akkor sem lenne megoldott a lakosság védelme, ha valamennyi óvóhely megfelelő állapotban lenne, ugyanis az ország teljes befogadó képessége körülbelül 650 ezer fő, ami Románia lakosságának csupán kis részét fedezné.
0: Igen, hát valószínűleg úgy gondolkodtak már akkor is, hogy úgyis, ha valami probléma adódik, hogy fogalmazzunk így szépen, akkor
1: a fontosabb sokan, embereket mentik csak.
0: Igen, meg. Igen, meg sokan elmenekülnek, sokan elhagyják az országot, és akkor nincs arra szükség, hogy óvóhelyekre tereljék az embereket, vagy nem is tudom egyébként, hogy mi az elmélete, vagy az elképzelése ezeknek az óvóhelyeknek, mert nyilván, hogyha valóban azt akarnák, hogy funkcionáljanak, és nem csak papíron kellene, hogy létezzenek, akkor, akkor azért a lakosság számot is figyelembe vennék, ugye adott városokat, adott negyedeket például, mert ugye adott negyedek egy adott városon belül, például Váradon sem ugyanannyi laknak mondjuk a falúban, mint amennyien mondjuk a belvárosban, és nyilván annak megfelelően kellene akkor az óvóhelyeket is ugye a lakosság számhoz mérten alakítani.
1: De kicsit, kicsit olyan ez, mint a Titanic, meg a mentőcsónakok.
0: Ja.
1: Tudod, hogy van is, meg nincs is. Amúgy őszintén szólva engem azért aggaszt ez a téma, meg úgy egyáltalán ez az állapot.
0: Hogyne.
1: Tehát, hogy most, persze, ha ne adj Isten, tényleg valami olyan történik, lehet, hogy időt sincs arra, hogy elmenekülj a településről, vagy az országból,
0: igen, adott esetben.
1: Igen. És igen. Akkor milyen már az, hogy bizonyos személyeknek az élete fontosabb, mint másoké? Tehát, hogy ezért ez így felvet ilyen morális kérdéseket is ez a dolog.
0: Hogyne.
1: Meg úgy egyáltalán tényleg az, hogy akkor, hogy lehet, hogy azon a településen, ahol mondjuk támadás történik, vagy valamilyen katasztrófa, feltehetően nincs is óvóhely. Igen. Tehát, hogy az is benne van, igen, a pakliban, hogy egyáltalán nem is fogsz tudni eljutni, ne adj Isten, adott helyzetben egy óvóhelyre, mert hogy a környezetedben nincs.
0: Ja, ne jussunk el ide.
1: Hát ne jussunk el, igen.
0: Hogy ez ne történjen meg.
1: Igen, de egyébként a helyzet több nagyvárosban sem ismert teljes pontossággal, tehát hogy kapizsgáljuk itt mi a lényeget.
0: Igen.
1: Bukarestben, Ilfov megyében és Kolozs megyében pedig még nem is zárult le teljesen az óvóhelyek leltározása és ellenőrzése, úgyhogy a helyzet az, hogy a valós végleges adatok, az is lehet, hogy még kedvezőtlenebbek is, mint amiket az előbb itt felvázoltam.
0: Ja. De egyébként kedvezőbbek, és akkor mehetünk Bukarestbe, meg Kolozs megyébe.
1: Igen, de most ne adj Isten, tényleg történne valami, azért hány órás út, hogy eljuss,
0: ja,
1: akár
0: persze,
1: csak Kolozs megyébe is.
0: Tehát, ironizálok.
1: Igen, tehát, igen.
0: Nem életszerű.
1: De egyébként a román jogszabályok szerint az önkormányzatoknak, az állami intézményeknek, a gazdasági szereplőknek és az ingatlan tulajdonosoknak egyaránt kötelességük gondoskodni az óvóhelyek fenntartásáról és működő képességéről, és ezt az ellenőrzést a katasztrófa védelemnek kellene ellátnia, tehát hogy ők kellene tulajdonképpen ezt így felügyeljék, hogy megtörténik-e ezeknek az óvóhelyeknek a működő képessége és a fenntartásának a biztosítása, és a szükséges forrásokat pedig a helyi önkormányzatok és a prefektúrák kellene, hogy előteremtsék. Mm-hmm. Igen. Tehát, hogy több oldalról is vérzik ez a történet.
0: Nagyon sok oldalról vérzik a történet. Kicsit bánom egyébként, hogy nem csináltam pincét a házhoz.
1: Hát igen, nem annyira régen mondtam nagymamámnak, aha, akinek van pincéje, hogy igen, ki kéne szivattyúzni a vizet a pincéből, mert most víz alatt van igen, a javarészt a pincéből.
0: Aha, oké.
1: Hogy igen, hogy ne adj Isten, tényleg szükség állapot lenne, akkor hova menekülsz, hogy hova bújsz el?
0: Ja,
1: nagyon nem szomorú ez a téma, de sajnos lehet, hogy aktuális is egyúttal, mert hogy olyan világot élünk, amikor bizony ilyen drónok becsapódhatnak, akár váratlanul is a fejünk fölött.
0: Igen, ez igazából a szomorú, hogy eddig ugye ezzel nem kellett foglalkozni, igen, meg ez nem is volt a mindennapjaink része, most meg egyre inkább. Ugyanakkor meg valahol én még mindig bízom abban, hogy ez az egész háborús válság, ez úgy rendeződni fog, így lecseng.
1: Igen, én is bízom.
0: Vagy utóbb kifullad, és nem terjed tovább. Úgyhogy valahogy kicsit olyan érzésem van, hogyha valóban eszkalálódnia kellett volna tovább, akkor már megtörtént volna. Uh-huh. Igen. Inkább az enyhülést látom már ezekben a háborús folyamatokban. Ugyanakkor meg persze még vannak olyan érdekek, amik ezt nem hagyják, hogy enyhüljön, és vannak még próbálkozások, mert ez is egyfajta próbálkozás volt, hogy akkor majd hogy fog reagálni rá ugye a nyugat, hogy ilyen drónbecsapódások vannak, de én nagyon bízom benne, hogy nem lesz komolyabb.
1: Na hát legyen így. Nagyon bízom benne én
0: meglátjuk.
1: Is. Remélem, hogy igazad lesz.
0: Addig is mi, tudjátok, fogunk benneteket szórakoztatni, elkövetünk mindent, hogy jobb kedvetek legyen. Folyamatosan hozzuk

0: Az eddig tartott ma a reggeli plusz, de most is csak mi fogunk elköszönni cirka 20 órára. A Plusz FM-ben ugyanúgy zajlik tovább az élet. Közvetlenül utánunk érkezik Szegedi Mária,
1: aki a továbbiakban is elhozza nektek a legszuperebb zenéket. Aztán 20 órától érkezik a zenevonat is, ide a 89,6-ra. Mi pedig köszönjük, hogy velünk indítottátok ezt a hetet is. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert ismét lesz amúgy reggeli plusz, ugyanúgy, mint ma, majd 6 órától velem, aztán 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Pontosan, úgyhogy kedden is a legnagyobb slágerekkel ébresztünk majd titeket, de addig is vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el, nem az lesz sikeres, aki pusztán elkezd valamit, az lesz sikeres, aki elkezdi, és ha a fene-fené teszik is, befejezi. Legyen szép napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánok mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 17-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Neumarkt világos sörára 15,95 bani, valamint a 700 g-os Mitch Calade du Lest ára mindössze 14,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
6: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31,89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható

0: lépcsőszegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Új trendek jelentek meg a hazai munkaerőpiacon. A cégek részéről is csökkent a toborzási kedv. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Románia lakosságának közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, áll egy frissen megjelent közvéleménykutatásban. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben ma egy álláshelyre kétszer annyi jelentkező jut, mint tavaly, az álláshirdetések száma harmadával csökkent. A Best Jobs szakértői szerint így lehet összefoglalni a 2026-os munkaerőpiacot, amit jelenleg a fokozott óvatosság jellemez. Az erőviszonyok, amelyek az elmúlt években határozottan az álláskeresők javára billentek, megfordultak. A munkaadók lelassították a toborzást, miközben az aktív jelöltek száma erőteljesen nőtt. A szakértők szerint a piac a felszínen zsúfolt és versenyképes, de egyre nehezebb betölteni azokat a posztokat, ahol a vállalkozásoknak valóban szükségük van munkaerőre. A bérekkel kapcsolatban az elemzők rámutatnak, hogy azok csak papíron emelkednek, de a zsebben nem. Sokan a munkavállalók hozzáállásának változásáról is beszélnek. Az önkéntes kilépések aránya jelentősen csökkent, és az új jelenség már nevet is kapott, job hugging, azaz a biztonsághoz való ragaszkodás. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Megkereséseiket banki csalásokat megelőző kampányoknak álcázzák, hogy megszerezzék a gyanútlan áldozatok adatait. A rendőrség nyomatékosan tanácsolja, hogy senki ne adja meg ezeket és ne utaljon pénzt, mivel egyetlen állami intézmény sem kér bírságfizetést weboldalakon keresztül. A hatóságok tájékoztatása szerint a csalók állami intézmények identitásával visszaélve egy olyan hamis üzenetet jelenítenek meg a felhasználók képernyőjén, amely szerint a telefonjukat vagy a számítógépüket blokkolták. A készülék feloldásáért cserébe 2480 lejes összeg megfizetését követelik. A valódi cél viszont a bankkártya adatok. Románia lakosságának közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, és közel felük úgy gondolja, hogy a romániai-magyar közösség hozzájárul a hazai politikai rendszer jobb működéséhez. Derül ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet közös kutatásából. A kisebbségek jogaira vonatkozóan a többség szerint a magyarok pont annyi joggal rendelkeznek, amennyi szükséges. A románok közel kétharmada egyetért azzal is, hogy a magyarok anyanyelvükön tanuljanak. A magyar nyelv közintézményekben való használatát a románok 35%-a fogadja el. Jelentősen nőtt az utóbbi 5 évben azok aránya, akiket nem zavar, ha a magyarok rosszul beszélnek románul. Ugyanakkor a románok többsége a magyar állampolgárság kérdésében is elfogadó. A legtöbbjüket nem zavarja, ha a magyarok ezzel is rendelkeznek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 22-23 fokot mérhetünk, éjszakára pedig 12 Celsius fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól egyre magasabbra kúsznak a hőmérők, higanyszálai, kedden 27 fokra számíthatunk, csapadék szerdán érkezik, csütörtöktől pedig 30 Celsius fok fölötti értékeket mérhetünk majd.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Staroveszki, tehát a Megérő út és az NSZKO, azaz a Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZKO, a Megérő és a Traján Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Traján Park és az NSZKO utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Traján Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálulói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Traján Park irányába haladni. Az NSZKO utcában a Baragánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladás. haladási irány. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Szép jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 2026. június 15-e hétfő, 89,6-on pedig már benne is vagyunk a délelőtti pluszban. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, én Szegedi Mária vagyok, és ahogy már megszokhattátok, minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek déli 12 óráig. Érkezem rengeteg helyi információval, programajánlókkal és szuper slágerekkel, és a szuper slágerek akkor már kezdésnek itt is van az Ári Mafia és a Kell egy ház című daluk. Nyújtat jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek, legyen csodaszép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várat!

Slágerek, magyar kedvencek és helyi információk itt a 89,6-on. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Megkezdődött a nagyváradi Grigorescu negyedben található Atanasie Popa utca korszerűsítése mintegy 350 méteres szakaszon. A beruházás első lépéseként a csapadékvízelvezető rendszer kiépítéséhez szükséges földmunkák zajlanak. A következő időszakban pedig elvégzik a töltési és útalapépítési munkákat, leaszfaltozzák az úttesteket, a járdákat és az ingatlanokhoz vezető bejárókat, továbbá felszerelik a csapadékvízelvezető rendszerhez tartozó vízelvezetőket és kialakítják a zöldövezeteket. Újabb korszerűsítési munkák zajlanak tehát Nagyváradon a Grigorescu negyedben, ezúttal az Atanasie Popa utca újul meg.

0: Hello pluszosok! Nyugodt tudjátok, hogy június 6-ától megszűnt az ingyenes tömegközlekedési bérletre való jogosultsága nagyváradi végzős diákok számára. Tájékoztatott mindenről bennünket június 12-én a nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTELE. A változás a nappali tagozatos 12. osztályos, az esti tagozatos 13. osztályos tanulókat, valamint a posztliceális képzések végzős hallgatóit érinti. Az OTELE közlése szerint az intézkedés a 2025-26-os tanév rendjét meghatározó oktatási minisztériumi rendelet alapján lépett életbe. Bár az érintettek, tehát a végzős diákok továbbra is vásárolhatnak bérletet, június 6-ától azt már nem térítésmentesen, hanem teljes áron tehetik meg.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A pillantó, mi pedig fél időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti plusz első órájában. Ez azt jelenti, hogy egy rövid reklámot követően érkezik Keserű Tamás kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok szeretettel, én pedig a hírek után jövök időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a legszuperebb slágerekkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Karbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaikarbenta.ro oldalon. Hyundai Karbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Nem lehet mindenkiből autóversenyző. De egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
5: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lei. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dedemán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
7: Támadnak az alacsony árak az Átákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal! Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomag
3: csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
8: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Június 17-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Neumarkt világos sörára 15,95 bani, valamint a 700 g-os Mitch Caladedulest ára mindössze 14,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás napon.

0: hasmenés? Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Társadalmi célú hirdetés. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Elindítottan az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Közeleg a részvételi költségvetés pályázatainak benyújtási határideje. Rendet tesz a pénzváltóknál az országos adóhatóság. A szolgáltatók 85%-ánál találtak szabálytalanságot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elindította az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Az applikáció felülete magyar nyelven is működik, azonban a közlemény szerint román jelnyelvi tolmácsolást biztosítanak éjjel-nappal. Az alkalmazáson keresztül többféle módon lehet kapcsolatba lépni a 112-es diszpécserekkel, audio és videóhívással, valós idejű szöveges csevegéssel, piktogramokkal, előre megírt üzenetekkel, valamint képek és videók küldésével. Hívás indításakor az alkalmazás automatikusan továbbítja a segélyhívó központ munkatársainak a felhasználó pontos helyzetét, valamint azokat az egészségügyi adatokat, amelyeket a felhasználó korábban megadott a profiljában. A közlemény szerint videóhívás esetén a rendszer éjjel-nappal román jelnyelvi tolmácsolást is biztosít. Az Apple 112 alkalmazás Android és iOS okostelefonokra is letölthető. Nagyvárad önkormányzata arra emlékezteti a város polgárait, hogy június 28-ig még leadhatják pályázataikat a részvételi költségvetés keretében. A kezdeményezés révén a helyi közösség közvetlenül dönthet arról, hogyan használjanak fel összesen 1,5 millió lejnyi közpénzt. Az ötletek benyújtása jelenleg is zajlik, a városvezetés pedig arra biztatja a nagyváradiakat, hogy éljenek a lehetőséggel, és olyan projekteket javasoljanak, amelyek kézzelfogható módon járulhatnak hozzá a város fejlődéséhez. A pályázatok számos helyi érdeklődésre számot tartó területet érinthetnek. A közterek, zöldövezetek és játszóterek kialakításától kezdve egészen a közlekedést, a városi környezetet vagy a közösségi életet javító kezdeményezésekig. Országos szintű kísérleti jellegű ellenőrzési akciót hajtott végre a közelmúltban az adóhatóság csalás ellenes főigazgatósága, amely súlyos hiányosságokat tárt fel a valutaváltással foglalkozó vállalkozások körében. A cégeket kockázatelemzés alapján választották ki, és mint kiderült, a vizsgált pénzváltók többsége megszegte az előírásokat. A leggyakrabban feltárt szabálytalanságok között szerepelt a nyugták kiállításának hiánya, a modern fizetési eszközök elfogadására vonatkozó kötelezettség megszegése, valamint az ügyfelek személyazonosságának nem megfelelő ellenőrzése. Az ellenőrök számos esetben azt is megállapították, hogy a folyamatos működésű pénzváltóknál kötelező digitális videó megfigyelő rendszereket nem a jogszabályoknak megfelelően használták.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 22-23 fokot mérhetünk, éjszakára pedig 12 Celsius fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól egyre magasabbra kúsznak a hőmérők, higanyszálai kedden 27 fokra számíthatunk, csapadék szerdán érkezik, csütörtöktől pedig 30 Celsius fok fölötti értékeket mérhetünk majd.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok. Az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Lőposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Lőposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most vissza a zenéhez.
4: Egy idei friss lágerrel folytatjuk a hétfő délelőttöt. Olivia Rodrigo dala érkezik. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

FM, Nagyváradés környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legnagyobb slágerek mellett a bennünket érintő leghasznosabb információkat is megkapjátok. Június 15-én, tehát ma újra megnyílik a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások számára az a pályázati program, amely a saját fogyasztásra termelő napelemes rendszerek telepítését támogatja. Az Ebihorjánul beszámolója szerint a támogatási kérelmeket augusztus 14-ig lehet benyújtani az AFIR online honlapján. Az igényelhető támogatás az első kategóriában megavattonként legfeljebb 650 ezer euró, míg a nagyobb rendszerek esetében 550 ezer euró lehet. Krisztián Buzle, a Bihar megyei vidéki beruházások finanszírozási ügynökségének vezetője szerint a magas energiaköltségek egyre nagyobb terhet jelentenek a mezőgazdasági termelők és az élelmiszeripari feldolgozók számára. Úgy véli, hogy a saját energiaellátást biztosító fotovoltaikus rendszerek nem csak a kiadások csökkentésében segíthetnek, hanem hosszú távon a vállalkozások pénzügyi stabilitását is erősítetik. Az igazgató tehát arra ösztönzi a bihari cégeket, hogy éljenek a lehetőséggel, mivel a támogatás teljes mértékben vissza nem térítendő. A program elsősorban azoknak a nagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásoknak kedvez, amelyek működésük során jelentős mennyiségű villamos energiát használnak fel. Bihar megyében korábban is nagy érdeklődés övezte a kezdeményezést, az első két kiírás során 52 vállalkozás részesült támogatásban, összesen mintegy 15 millió euró értékben. Pályázatokat tehát augusztus 14-ig lehet benyújtani az AFIR elektronikus rendszerében.

Kádárdiak, környékbeliek június 11-től különleges fotókiállítás várja a látogatókat a Révi Menedékházban, ahol a Szemszei Barlang őskori rajzairól készült fényképeket mutatják be a Körösvidéki Múzeum szervezésében. A Bihari Napló beszámolója szerint a Szemszei Barlangban található ábrák Európa egyik legkorábbi ismert művészi emlékegyüttesének számítanak. A kutatók szerint a rajzok új megvilágításba helyezhetik a felső paleolitikum idején élő népcsoportok vándorlásáról és gondolkodásáról alkotott elképzeléseket. A szakemberek úgy vélik, hogy eredetileg a jelenleg láthatónál több alkotás díszítette a barlang falait, ám ezek egy részét az évszázadok során a víz lemosta. A fennmaradt rajzokon többek között medvefej, gyapjas orszarvú, bölény, vadló és egy nagy macska alakja is felismerhető. Az időszakos kiállítás októberig látogatható tehát a Révi Menedékházban, 2-től vasárnapig 9 és 16:30 között.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Váradia környékbeli ekkel zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. Ez azt jelenti, hogy Keserű Tamás kollégám már érkezik is a bennünket leginkább érintő hírekkel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, én déli 12 óráig elérhető vagyok. Vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. A következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel kezdjük majd, mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Kokos hipermarket Viharpüspökiben, a Szűsülő utca 10 szám alatt.
3: Visszatér a Waves Fesztivál július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
4: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecttel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
6: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
7: A következő járra meg lesz a csípve!
8: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Elindítottan az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Közeleg a részvételi költségvetés pályázatainak benyújtási határideje. Rendet tesz a pénzváltóknál az országos adóhatóság. A szolgáltatók 85%-ánál találtak szabálytalanságot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elindította az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Az applikáció felülete magyar nyelven is működik, azonban a közlemény szerint román jelnyelvi tolmácsolást biztosítanak éjjel-nappal. Az alkalmazáson keresztül többféle módon lehet kapcsolatba lépni a 112-es diszpécserekkel, audio és videóhívással, valós idejű szöveges csevegéssel, piktogramokkal, előre megírt üzenetekkel, valamint képek és videó küldésével. Hívás indításakor az alkalmazás automatikusan továbbítja a segélyhívó központ munkatársainak a felhasználó pontos helyzetét, valamint azokat az egészségügyi adatokat, amelyeket a felhasználó korábban megadott a profiljában. A közlemény szerint videóhívás esetén a rendszer éjjel-nappal román jelnyelvi tolmácsolást is biztosít. Az Apple 112 alkalmazás Android és iOS okostelefonokra is letölthető. Nagyvárad önkormányzata arra emlékezteti a város polgárait, hogy június 28-ig még leadhatják pályázataikat a részvételi költségvetés keretében. A kezdeményezés révén a helyi közösség közvetlenül dönthet arról, hogyan használjanak fel összesen 1,5 millió lejnyi közpénzt. Az ötletek benyújtása jelenleg is zajlik, a városvezetés pedig arra biztatja a nagyváradiakat, hogy éljenek a lehetőséggel, és olyan projekteket javasoljanak, amelyek kézzelfogható módon járulhatnak hozzá a város fejlődéséhez. A pályázatok számos helyi érdeklődésre számot tartó területet érinthetnek. A közterek, zöldövezetek és játszóterek kialakításától kezdve egészen a közlekedést, a városi környezetet vagy a közösségi életet javító kezdeményezésekig. Országos szintű kísérleti jellegű ellenőrzési akciót hajtott végre a közelmúltban az adóhatóság csalás ellenes főigazgatósága, amely súlyos hiányosságokat tárt fel a valutaváltással foglalkozó vállalkozások körében. A cégeket kockázatelemzés alapján választották ki, és mint kiderült, a vizsgált pénzváltók többsége megszegte az előírásokat. A leggyakrabban feltárt szabálytalanságok között szerepelt a nyugták kiállításának hiánya, a modern fizetési eszközök elfogadására vonatkozó kötelezettség megszegése, valamint az ügyfelek személyazonosságának nem megfelelő ellenőrzése. Az ellenőrök számos esetben azt is megállapították, hogy a folyamatos működésű pénzváltóknál kötelező digitális videó megfigyelő rendszereket nem a jogszabályoknak megfelelően használták.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 22-23 fokot mérhetünk, éjszakára pedig 12 Celsius fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól egyre magasabbra kúsznak a hőmérők, higanyszálai kedden 27 fokra számíthatunk, csapadék szerdán érkezik, csütörtöktől pedig 30 Celsius fok fölötti értékeket mérhetünk majd.
10: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Staroveszki, tehát a Megérő út és az NSZKÓ, azaz a Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZKÓ, a Megérő és a Traján Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Traján Park és az NSZKÓ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz-Schuber utcát, ahol a Traján Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálólói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz-Schubert utca felől lehet a Traján Park irányába haladni. Az NSZK utcában a Baragánuli utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hello, nagyváradi a környékbeliek, már folytatjuk és a hétfő délelőttöt, 2026. június 15-e hétfőin. Szegedi Mária vagyok, és itt a 89,6-on. Déli 12 óráig kísérlek el benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Ma a Jolánokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, és ne felejtjétek pluszosokat, ha kérdésetek, információtok van, hívhattok, írhattok üzenetet. Most pedig hozom is a folytatást, itt van Ohvabak és Norma Jean Martin kettőse. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

leöntötték az aradi úton épülő felüljárón Nagyvárad arad felüli kijáratánál a 79-es országúton az ERA bevásárlóközpont közelében. A következő napokban a felüljáró alatti körforgalom is aszfaltburkolatot kap, amely bejárást biztosít az ERA Shopping Park, a Dedemán és az Oradea Shopping Center bevásárlóközpontokhoz, ezért a környéken a forgalmat lezárták és eltérítették. A felüljáró folytatásaként egy aluljáró is épül az Aradi út és a Váradi körgyűrű kereszteződésénél a Jumbo közelében, amely 406 méter hosszú lesz. Ugyanott egy gyalogos aluljáró is kivitelezés alatt áll, hogy a vásárlók el tudjanak jutni a Jumbóba és az ERA-ba. Ezeknél a munkálatok több mint felével végeztek. A projekteket a megyei tanács partnerségben valósítja meg a polgármesteri hivatallal és az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társasággal.

0: sikerül.
1: Jó temben halad a nagyváradi Lucián Blaga elméleti líceum felújítása pluszosok, amely az országos helyreállítási terv finanszírozásával valósul meg. A projekt mindegy 70%-ban készült el, és várhatóan augusztusban fejeződik be. Az iskola egyik szárnyát már teljesen felújították, így azt a diákok használatba vették, míg a munkálatok a másik szárnyban tovább folynak. A korszerűsítés során megújították a tetőt és a tetőszerkezetet, hőszigetelést és napelemeket szereltek fel, valamint korszerű alumínium nyílászárókra cserélték a régieket. Az épületben teljesen felújították az elektromos hálózatot, hőszivattyúkat, hővisszanyerő rendszereket és padlófűtést építettek ki. A tantermek és mosdók is megújultak, korszerű burkolatokkal és felszerelésekkel, az iskola pedig videó megfigyelő és tűzjelző rendszert is kapott. A tanév lezárása után megkezdődik a tornaterem korszerűsítése is. Jótemben haladt tehát a nagyváradi Lucián Blaga elméleti

0: Itt a Plus FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, azon belül is a Plus FM hétfő délelőttén. A társa szól nektek. Fél időhöz érkeztünk itt a második órában, ez azt jelenti, hogy Keserű Tamás kollégám érkezik. Na, bennünket leginkább érintő hírekkel egy rövid reklámot követően. Fogadjátok szeretettel, én pedig jövök vissza a hírek után, méghozzá a legszuperebb slágereinkkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új X3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Elkezdődött az akciók dédemániája a dédemániája. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31 lej 89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható

0: a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Homok, vesekő. Az Uraktivlító hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM.

0: hírszolgálat.
1: Elindítottan az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Közeleg a részvételi költségvetés pályázatainak benyújtási határideje. Rendet tesz a pénzváltóknál az országos adóhatóság. A szolgáltatók 85%-ánál találtak szabálytalanságot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elindította az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Az applikáció felülete magyar nyelven is működik, azonban a közlemény szerint román jelnyelvi tolmácsolást biztosítanak éjjel-nappal. Az alkalmazáson keresztül többféle módon lehet kapcsolatba lépni a 112-es diszpécserekkel, audio és videóhívással, valós idejű szöveges csevegéssel, piktogramokkal, előre megírt üzenetekkel, valamint képek és videók küldésével. Hívás indításakor az alkalmazás automatikusan továbbítja a segélyhívó központ munkatársainak a felhasználó pontos helyzetét, valamint azokat az egészségügyi adatokat, amelyeket a felhasználó korábban megadott a profiljában. A közlemény szerint videóhívás esetén a rendszer éjjel-nappal román jelnyelvi tolmácsolást is biztosít. Az Apple 112 alkalmazás Android és iOS okostelefonokra is letölthető. Nagyvárad önkormányzata arra emlékezteti a város polgárait, hogy június 28-ig még leadhatják pályázataikat a részvételi költségvetés keretében. A kezdeményezés révén a helyi közösség közvetlenül dönthet arról, hogyan használjanak fel összesen 1,5 millió lejnyi közpénzt. Az ötletek benyújtása jelenleg is zajlik, a városvezetés pedig arra biztatja a nagyváradiakat, hogy éljenek a lehetőséggel, és olyan projekteket javasoljanak, amelyek kézzelfogható módon járulhatnak hozzá a város fejlődéséhez. A pályázatok számos helyi érdeklődésre számot tartó területet érinthetnek, a közterek, zöldövezetek és játszóterek kialakításától kezdve egészen a közlekedést, a városi környezetet vagy a közösségi életet javító kezdeményezésekig. Országos szintű kísérleti jellegű ellenőrzési akciót hajtott végre a közelmúltban az adóhatóság csalás ellenes főigazgatósága, amely súlyos hiányosságokat tárt fel a valutaváltással foglalkozó vállalkozások körében. A cégeket kockázatelemzés alapján választották ki, és mint kiderült, a vizsgált pénzváltók többsége megszegte az előírásokat. A leggyakrabban feltárt szabálytalanságok között szerepelt a nyugták kiállításának hiánya, a modern fizetési eszközök elfogadására vonatkozó kötelezettség megszegése, valamint az ügyfelek személyazonosságának nem megfelelő ellenőrzése. Az ellenőrök számos esetben azt is megállapították, hogy a folyamatos működésű pénzváltóknál kötelező digitális videó megfigyelő rendszereket nem a jogszabályoknak megfelelően használták.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 22-23 fokot mérhetünk, éjszakára pedig 12 Celsius fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól egyre magasabbra kúsznak a hőmérők, higanyszálai kedden 27 fokra számíthatunk, csapadék szerdán érkezik, csütörtöktől pedig 30 Celsius fok fölötti értékeket mérhetünk majd.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Újraindult a vasúti közlekedés a Bihar-Püspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. A hatóságok pedig arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak át a Krungulő utcai vasúti átjárónál, Bihar-Püspöki és a 3-as ipari park között, a vasúti felüljáró környékén. A biztonság érdekében kérik, hogy az autósok szigorúan tartsák be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljenek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Ray Dalton Delával folytatjuk a hétfő délelőttöt. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.
0: Slágerek!

hírrel érkeztem, pluszosok. Új korszerű iskola épül Nagyvárad Váradszülős városrészében, a Tompa Mihály utca 36 szám alatt. Az önkormányzat már elindította a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. Az iskola a gyorsan fejlődő városrész növekvő oktatási igényeit szolgálja majd ki. A tervek szerint az oktatási komplexum két épületszárnyból áll. Az A épületszárnyban kapnak helyet a tantermek, laboratóriumok és az adminisztratív helyiségek. Az intézmény 50 tanteremmel, modern kémia, fizika, informatika és biológia laborokkal, tanári szobával, konferenciateremmel és könyvtárral rendelkezik majd. A B épületszárny a sporttevékenységeknek és az iskolai rendezvényeknek ad majd otthont. Sőt, a projekt szabadtéri sportpályák kialakítását is magában foglalja. Az új iskola összesen 1200 diák befogadására lesz alkalmas, korszerű tanulási környezetet biztosítva a városrész és Nagyvárad jövő generációi számára.

Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek, Szaracson egy mintegy 4,8 millió lei értékű szociális fejlesztési projekt indult, amelynek célja egy integrált otthoni idősgondozási szolgáltatás létrehozása. A 42 hónapos program európai uniós és állami forrásokból, valamint önkormányzati önrésszel valósul meg, és összesen 106 idős ember ellátását biztosítja majd. A program lehetővé teszi, hogy az idősek saját otthonukban maradhassanak, miközben személyre szabott segítséget kapnak a mindennapi életvitelhez. Háztartási teendőkben, személyi higiéniában, gyógyszerhasználatban, egészségügyi megfigyelésben, valamint szociális és közösségi támogatásban is részesülnek. A szolgáltatás egy korábban felújított épületben kialakított gondozási központból működik majd. A projekt egyik újdonsága egy mesterséges intelligenciára épülő digitális rendszer, amely táblagépes és hangalapú asszisztensen keresztül tart kapcsolatot az idősekkel. A rendszer célja az elszigeteltség csökkentése és a korai egészségügyi kockázatok, például memóriazavar vagy demencia jelei felismerésének támogatása, kiegészítve a szakemberek munkáját, de nem kiváltva azt. Horváth Béla polgármester szerint a modell a technológia és az emberi gondoskodás összekapcsolásával új megközelítést kínál az idős gondozásban. A program közösségi eseményeket, foglalkozásokat és generáció közötti programokat is tervez, célja pedig az aktív időskor támogatása és az életminőség javítása. Emellett, ami még jó hír, hogy 12 új munkahely létrehozásával is hozzájárul a helyi foglalkoztatáshoz. Szalacson tehát szociális fejlesztési projekt indult.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Otthon vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netalán útlezárást észletek valahol, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ezen a vezetékes számon engem elértek, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Plusz FM nagyváratként Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. Most pedig Keserű Tamás kollégám veszi át a mikrofont, érkezik a hírekkel, a hírek után pedig folytatjuk a délelőtti pluszt. A következő órát ezzel a

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal! Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Új trendek jelentek meg a hazai munkaerőpiacon. A cégek részéről is csökkent a toborzási kedv. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Románia lakosságának közel 2/3 szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, áll egy frissen megjelent közvéleménykutatásban. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben ma egy álláshelyre kétszer annyi jelentkező jut, mint tavaly, az álláshirdetések száma 1/3-ával csökkent. A Best Jobs szakértői szerint így lehet összefoglalni a 2026-os munkaerőpiacot, amit jelenleg a fokozott óvatosság jellemez. Az erőviszonyok, amelyek az elmúlt években határozottan az álláskeresők javára billentek, megfordultak. A munkaadók lelassították a toborzást, miközben az aktív jelöltek száma erőteljesen nőtt. A szakértők szerint a piac a felszínen zsúfolt és versenyképes, de egyre nehezebb betölteni azokat a posztokat, ahol a vállalkozásoknak valóban szükségük van munkaerőre. A bérekkel kapcsolatban az elemzők rámutatnak, hogy azok csak papíron emelkednek, de a zsebben nem. Sokan a munkavállalók hozzáállásának változásáról is beszélnek. Az önkéntes kilépések aránya jelentősen csökkent, és az új jelenség már nevet is kapott, job hugging, azaz a biztonsághoz való ragaszkodás. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Megkereséseiket banki csalásokat megelőző kampányoknak álcázzák, hogy megszerezzék a gyanútlan áldozatok adatait. A rendőrség nyomatékosan tanácsolja, hogy senki ne adja meg ezeket és ne utaljon pénzt, mivel egyetlen állami intézmény sem kér bírságfizetést weboldalakon keresztül. A hatóságok tájékoztatása szerint a csalók állami intézmények identitásával visszaélve egy olyan hamis üzenetet jelenítenek meg a felhasználók képernyőjén, amely szerint a telefonjukat vagy a számítógépüket blokkolták. A készülék feloldásáért cserébe 2480 lejes összeg megfizetését követelik. A valódi cél viszont a bankkártya adatok. Románia lakosságának közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, és közel felük úgy gondolja, hogy a romániai magyar közösség hozzájárul a hazai politikai rendszer jobb működéséhez. Derül ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet közös kutatásából. A kisebbségek jogaira vonatkozóan a többség szerint a magyarok pont annyi joggal rendelkeznek, amennyi szükséges. A románok közel kétharmada egyetért azzal is, hogy a magyarok anyanyelvükön tanuljanak. A magyar nyelv közintézményekben való használatát a románok 35%-a fogadja el. Jelentősen nőtt az utóbbi 5 évben azok aránya, akiket nem zavar, ha a magyarok rosszul beszélnek románul. Ugyanakkor a románok többsége a magyar állampolgárság kérdésében is elfogadó. A legtöbbjüket nem zavarja, ha a magyarok ezzel is rendelkeznek.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 22-23 fokot mérhetünk, éjszakára pedig 12 Celsius fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól egyre magasabbra kúsznak a hőmérők, higanyszálai kedden 27 fokra számíthatunk, csapadék szerdán érkezik, csütörtöktől pedig 30 Celsius fok fölötti értékeket mérhetünk majd.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Újraindult a vasúti közlekedés a Bihar-Püspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. A hatóságok pedig arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak át a Krungulú utcai vasúti átjárónál, Bihar-Püspöki és a 3-as ipari park között, a vasúti felüljáró környékén. A biztonság érdekében kérik, hogy az autósok szigorúan tartsák be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljenek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
7: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: 2026. június 15-e hétfő, nagyváradiak. Környékbeliek a 89,6-on, pedig a délelőtti plusz harmadik órája startol el 10 óra múlt pár perccel. Én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig állok rendelkezésetekre. Elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel, mindeközben pedig várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha információtok vagy kérdésetek lenne, csak bátran. Most pedig folytatjuk is, jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
7: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Figyelem, álláskeresők! A Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség legfrissebb tájékoztatása szerint jelenleg 720 betöltetlen állás érhető el a megyében, ebből 472 Nagyváradon várja a jelentkezőket. A kínálat rendkívül változatos, többek között adatbázis kezelőket, biztonsági őröket, értékesítési ügynököket, szakácsokat, szakácssegédeket, pincéreket, pékeket, programozókat, pénzügyi elemzőket, menedzserasszisztenseket, egészségügyi asszisztenseket, recepciósokat, pénztárosokat, gépjárművezetőket, könyvelőket, villanyszerelőket, ápolókat, mérnököket, kereskedelmi dolgozókat, árumozgatókat, pszichiátereket, postai alkalmazottakat, különböző területeken dolgozó operátorokat, valamint szakképzeten munkásokat keresnek a munkáltatók. Az állás lehetőségekről bővebb tájékoztatást a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség nagyváradi székein kérhető, a Transzilvánia utca 2 szám alatt, illetve a 0259 436 821-es telefonszámon. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek és további jó rádiózást! A

Pluszosok június 23-án, kedden este 6 órától a Nagyváradi Lédaház kultúrtérben látható, hallható a Mély Repülés című előadás Jancsu Előd előadásában. A produkció Cseh Tamás és Csengei Dénes világába kalauzolja a nézőket, egy gitár, egy mikrofon és egy színész segítségével. A dalokkal átszőtt történet a művészi szabadságról, a magányról, a tehetségről, a hatalomról és az egyéni szabadság kereséséről szól. Olyan kérdésekről, amelyek ma is ugyanolyan aktuálisak, mint évtizedekkel ezelőtt. Az előadást egy rövid beszélgetés vezeti fel, amelyben Fancsali Róbert beszélget Jancsu Előddel, a temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színház társulatának a színművészével. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs linket pedig az esemény Facebook leírásában találjátok. Június 23-án tehát kedden este 6 órától a Lédaház kultúrtérben Mély Repülés című előadást hallhatja, láthatja a közönség Jancsu Előd előadásában.

0: Kösz Migdalával pedig fél időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti buszban. Nagyváradiak. Környékbeliek a folytatásban érkezik Keserű Tamás kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok szeretettel, én pedig a hírek után várlak vissza benneteket, méghozzá a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Atti Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az attikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően

0: Szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. Hatkuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Elindítottan az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Közeleg a részvételi költségvetés pályázatainak benyújtási határideje. Rendet tesz a pénzváltóknál az országos adóhatóság. A szolgáltatók 85%-ánál találtak szabálytalanságot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elindította az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Az applikáció felülete magyar nyelven is működik, azonban a közlemény szerint román jelnyelvi tolmácsolást biztosítanak éjjel-nappal. Az alkalmazáson keresztül többféle módon lehet kapcsolatba lépni a 112-es diszpécserekkel, audio és videóhívással, valós idejű szöveges csevegéssel, piktogramokkal, előre megírt üzenetekkel, valamint képek és videók küldésével. Hívás indításakor az alkalmazás automatikusan továbbítja a segélyhívó központ munkatársainak a felhasználó pontos helyzetét, valamint azokat az egészségügyi adatokat, amelyeket a felhasználó korábban megadott a profiljában. A közlemény szerint videóhívás esetén a rendszer éjjel-nappal román jelnyelvi tolmácsolást is biztosít. Az Apple 112 alkalmazás Android és iOS okostelefonokra is letölthető. Nagyvárad önkormányzata arra emlékezteti a város polgárait, hogy június 28-ig még leadhatják pályázataikat a részvételi költségvetés keretében. A kezdeményezés révén a helyi közösség közvetlenül dönthet arról, hogyan használjanak fel összesen 1,5 millió lejnyi közpénzt. Az ötletek benyújtása jelenleg is zajlik, a városvezetés pedig arra biztatja a nagyváradiakat, hogy éljenek a lehetőséggel, és olyan projekteket javasoljanak, amelyek kézzelfogható módon járulhatnak hozzá a város fejlődéséhez. A pályázatok számos helyi érdeklődésre számot tartó területet érinthetnek, a közterek, zöldövezetek és játszóterek kialakításától kezdve egészen a közlekedést, a városi környezetet vagy a közösségi életet javító kezdeményezésekig. Országos szintű kísérleti jellegű ellenőrzési akciót hajtott végre a közelmúltban az adóhatóság csalás ellenes főigazgatósága, amely súlyos hiányosságokat tárt fel a valutaváltással foglalkozó vállalkozások körében. A cégeket kockázatelemzés alapján választották ki, és mint kiderült, a vizsgált pénzváltók többsége megszegte az előírásokat. A leggyakrabban feltárt szabálytalanságok között szerepelt a nyugták kiállításának hiánya, a modern fizetési eszközök elfogadására vonatkozó kötelezettség megszegése, valamint az ügyfelek személyazonosságának nem megfelelő ellenőrzése. Az ellenőrök számos esetben azt is megállapították, hogy a folyamatos működésű pénzváltóknál kötelező digitális videó megfigyelő rendszereket nem a jogszabályoknak megfelelően használták.
1: És most vissza a zenéhez!
3: Zere Larsondala érkezik a hétfő délelőtti plusz folytatásában. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek!
1: Slágerek!

pluszosok június 6-án ünnepélyesen átadták az Érszülős új multifunkcionális központját, amely elsősorban az idősek és a házhoz kötött lakosok ellátását szolgálja, de a teljes közösség számára is elérhető szolgáltatásokat kínál. A beruházás megvalósítása 2023-ban kezdődött, miután a település sikeresen pályázott a finanszírozásra, az építkezés pedig 2024-ben indult el. A mintegy 6 millió lejes költséget a Fejlesztési Minisztérium biztosította, míg az önkormányzat 150 ezer lej önrészei járult hozzá a közművesítési munkálatokhoz. A központban fizioterápiás és kinetoterápiás kezelések, valamint fogorvosi rendelő is működik majd, így a helyieknek nem kell más településre utazniuk ezekért a szolgáltatásokért. Az intézmény célja, hogy megkönnyítse az idősek mindennapjait és erősítse a közösségi ellátórendszert. Az átadón Beke László, Cseke Attila és Szabó Ödön is beszédet mondott, hangsúlyozva a fejlesztés közösségi jelentőségét és az összefogás szerepét.

slágerek, magyar kedvencek és helyi hírek. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTELE, a 14P, 30-as és 41-es autóbuszjáratok utasait tájékoztatja, hogy új megállót alakítottak ki a Rolikovszki temetőnél. Ennek oka a körforgalomban zajló gépjárműforgalom gördülékenyebb ététele. Az új megállót a korábbi taxi megálló helyén alakítottak.

Ez volt a Valmarra és a Színvak című daluk, mi pedig zárjuk ezzel a hétfő délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek a folytatásban, Keserű Tamás kollégámnak adom át a mikrofont. De még mielőtt átadom neki a stafétát, ti jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, én itt vagyok még déli 12 óráig. Hívhattok, írhattok üzenetet, és most egy kis ízelítőként mutatom, hogy mivel jövök vissza hozzátok a

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Kokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10 szám alatt.
3: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lei. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dedemán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Úgy tűnik, még nem nagy a válság. Rekordot döntött a romániai polgárok által bankokban tartott pénzösszege. Ismét közlekednek a Román Vasút Társaság nyári idényre indított napvonatai. Nagyváradról is indul egy közvetlen járat, bár ez az utazás majd 20 órát tart. A Pfizer benyújtotta Romániának a 648 millió eurós számlát a leszerződött, de át nem vett vakcinákért. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rekordot döntött a romániai polgárok által bankokban tartott pénz összege. A Nemzeti Bank adatai szerint a válságos időszak közepette a pénzmennyiség csak áprilisban 2 milliárd lejjel nőtt. Bár a bankbetét korán sem a legkedvezőbb fix kamatozású megtakarítási forma, hiszen ott vannak az államkötvények is. A jegybank legfrissebb jelentése szerint a magánszemélyek 415,8 milliárd lei betétet tartanak a különböző pénzintézetekben, ami minden idők legnagyobb összege. Az év elejéhez képest a betétek egyenlege közel 7 milliárd lejjel nőtt. Jelenleg is a lejben tartott betétek dominálnak, és a szerkezetüket tekintve az egy éven belül lejáró betétek a teljes összeg több mint 95%-át teszik ki. Ismét közlekednek a Román Vasút Társaság nyári idényre indított napvonatai, amelyek közvetlen összeköttetést biztosítanak az ország majd minden része és a Fekete-tenger partvidéke között. Bár a vasútársaság idén is sűrű menetrenddel várja a nyaralókat, egyes útvonalakon továbbra is hosszú, akár 20 órás utazásra kell felkészülniük az utasoknak. A társaság tájékoztatása szerint a nyári menetrend szeptember elejéig érvényes. Ennek keretében naponta összesen 60 közvetlen vonat, köztük 30 menettérti járat közlekedik a román tengerpartra. Ezek közül 28-at kifejezetten a nyári turista szezonra indítanak. A társaság Nagyváradról is indít közvetlen járatot, bár ez az utazás majd 20 órát tart. Románia megkapta a hivatalos felszólítást arra, hogy a következő 2 hónapban fizessen ki több mint 648 millió eurót a Pfizer cégnek, miután alapfokon elvesztette a leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok miatt indított pert. Az ügyvezető egészségügyi miniszter szerint ez egy nagy összeg és külön gond, hogy nem szerepel a költségvetési törvényben. A Pfizer-BioNTech vállalat 2023 őszén indított pert Románia és Lengyelország ellen, hogy az országok maradéktalanul teljesítsék a vakcina beszerzési szerződésben vállalt kötelezettségeiket, és idén áprilisban ezzel kapcsolatban meg is született az alapfokú ítélet. Az egészségügyi tárca akkori vezetője azt mondta, a vállalattal kötött harmadik szerződést anélkül írták alá, hogy egyértelműen megindokolták volna szükségességét, és a számokat messze túlbecsülték.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Többnyire felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 22-23 fokot mérhetünk, északára pedig 12 Celsius fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól egyre magasabbra kúsznak a hőmérők, higanyszálai, kedden 27 fokra számíthatunk. Csapadék szerdán érkezik, csütörtöktől pedig 30 Celsius fok fölötti értékeket mérhetünk majd.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Staroveszki, tehát a Megérő út és az NSZKÓ, azaz a Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZKÓ, a Megérő és a Traján Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Traján Park és az NSZKÓ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schuber utcát, ahol a Traján Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunál Ulói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Traján Park irányába haladni. Az NSZKÓ utcában a Baragán Ulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Hogy telik a hétfő délelőtt, nagyváradiak, környékbeliek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket a 89,6-on a Plusz FM hétfő délelőtti adásának 4. óráját kezdjük. Én Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. Kezdésnek már itt is van Ecsi Rendala, további jó utat, jó rádiózást, legyen szép napotok és tartalmas.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM. Plusz.

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, ebben a hónapban újabb kampányt indít a Rerveszt a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai június 8 és 19-e között ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a Rerveszttel szerződésben álló váradi lakosok otthonaitól. Ezúttal is a régi matracokat, szoba és fürdőszobai bútorokat, fűtőtesteket, szőnyegeket, ablakkereteket, persze üveg nélkül, vagy egyéb nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat, például oldószereket, festékeket, rovarírtókat, ragasztókat, nehéz fémeket tartalmazó elemeket és hordozható akkumulátorokat szállítják el. Ezeket a hulladékokat a háztartási szemétől elkülönítve kell tárolni. Az ingyenes elszállításhoz viszont az érintetteknek telefonon kell időpontot egyeztetniük. Az érdekeltek a kampány ideje alatt a 0751 306 526-os telefonszámon iratkozhatnak fel 9 és 15 óra között. Aki lemarad a kampányról, vagy két kampány között szeretne megszabadulni a szeméttől, annak lehetősége van elszállítatni azt a Turzó Sándor vagy az Uzineror utcai telepre, ahol 15 féle hulladékot gyűjtenek. A szelektív hulladékgyűjtő központok márciustól októberig, hétfőtől szombatig 8 és 20, míg novembertől februárig 9 és 17 óra között tartanak nyitva. A leadás itt is ingyenes, csupán egy személyi igazolványt kell felmutatni, ami bizonyítja, hogy a hulladékot leadó személy Nagyváradon lakik.

Slágerek, magyar kedvencek és helyi jó hírek. Itt a 89,6-on a Plus FM délelőtti adásában. Átadták a nagyváradi Bunyitai Liget megújított szabadidős övezetét május 31-én vasárnap pluszosok, ahol a gyerekeket és felnőtteket egyaránt számos új kikapcsolódási lehetőség várja. A parkban modern játszótér épült, óriás csúszdákkal, mászókákkal és falmászó elemekkel, a fák között pedig kötél és akadálypályák teszik izgalmassá a játékot. A sportkedvelők foci és kosárlabdapályákat, szabadtéri fitnesseszközöket, pingpongasztalokat, valamint pump track pályákat használhatnak, amelyek a kerékpárosok és a rolleresek körében különösen népszerűek. A pihenni vágyók számára új sétányok és a tó környéke kínál kellemes környezetet, és bár a parkot már megnyitották a látogatók előtt, a munkálatok még nem értek teljesen véget. A fejlesztés részeként további 298 fát és több mint 2500 évelő növényt, cserjét és díszfüvet ültetnek el, hogy a liget még zöldebb és hangulatosabb közösségi térré váljon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31 lej 89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukó

0: Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: És most vissza a zenéhez.
2: A Dilledő típus folytatásában itt van a Bombon és a Válasz engem című daluk, előtte pedig egy Miley Cyrus-dal csendül fel. Jó utat és jó rádiózást kívánok!
3: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó.
4: Ez a plusz, ez a...

Nagyváradon lép fel pluszosok, Sebestyén Márta a Kossuth és UNESCO díjas népdalénekes. Június 23-án, kedden 18 órától. A Párciumi Keresztény Egyetem dísztermében. A Fúvom az Énekem című életmű koncertjét láthatja, hallhatja a közönség. Az esten közreműködik a lézdíjas Andrejszky Judit, továbbá a népzene olyan jeles képviselői, mint például Rosonczi Kovács Mihály Hegedűn, Fekete Márton Brácsán, Havas Réti Pál Nagybőgön, ifjabb Szerényi Béla Furuján, valamint Szabó Dániel Cimbalmon. Az előadásra a belépő jegyeket a helyszínen lehet majd megvásárolni kezdés előtt fél órával. Június 23-án, tehát 18 órától a PKI dísztermében Sebestyén Márta Kossuth és UNESCO díjas népdalénekesnő lép fel.

0: Fáradi Szociális és Ellátási Igazgatóság emlékezteti a szülőket, hogy jelenleg is zajlik a bölcsödei beiratkozás. Az első beiratkozási szakasz május 25-én indult és június 17-ig tart. A jelentkezési dossziékat Nagyváradon személyesen lehet benyújtani a Szociális és Ellátási Igazgatóságon, a Teregi, tehát a Primérjei utca 42 szám alatt az ügyfélszolgálatnál. Az ügyfélfogadás hétfőtől szerdáig 7.30 és 16.30 között, csütörtökön 7.30 és 18.30 között, pénteken pedig 7.30 és 16 óra között történik. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok teljes listáját, a feltételeket, valamint a szabadon maradt helyek listáját a DASZÓ honlapján lehet böngészni. A felvett gyermekek névsorát pedig június 18-án teszik közzé, szintén az igazgatóság hivatalos honlapján. Zajlik tehát a bölcsödei beiratkozás június 17-ig pluszosok. Yes! Okay, come on!
1: You ready, girl? Come on. Let's do this game.

0: Ez pedig nagyváradiak, környékbeliek, a hétfő délelőtti plusz végéhez érkeztünk. Hamarosan déli 12 óra. Érkezik Keserű Tamás kollégám a hírekkel, fogadjátok nagy szeretettel, én pedig letíztem már a lantot. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is, találkozunk holnap délelőtt, ugyanitt, ugyanekkor a 89,6-on. További útat, jó rádiózást kívánok mindenkinek, legyen csoda szép napotok, Szegedi Mária voltam.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Úgy tűnik, még nem nagy a válság. Rekordot döntött a romániai polgárok által bankokban tartott pénzösszege. Ismét közlekednek a Román Vasút Társaság nyári idényre indított napvonatai. Nagyváradról is indul egy közvetlen járat, bár ez az utazás majd 20 órát tart. A Pfizer benyújtotta Romániának a 648 millió eurós számlát a leszerződött, de át nem vett vakcinákért. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rekordot döntött a romániai polgárok által bankokban tartott pénz összege. A Nemzeti Bank adatai szerint a válságos időszak közepette a pénzmennyiség csak áprilisban 2 milliárd lejjel nőtt. Bár a bankbetét korán sem a legkedvezőbb fix kamatozású megtakarítási forma, hiszen ott vannak az államkötvények is. A jegybank legfrissebb jelentése szerint a magánszemélyek 415,8 milliárd lej betétet tartanak a különböző pénzintézetekben, ami minden idők legnagyobb összege. Az év elejéhez képest a betétek egyenlege közel 7 milliárd lejjel nőtt. Jelenleg is a lejben tartott betétek dominálnak, és a szerkezetüket tekintve az egy éven belül lejáró betétek a teljes összeg több mint 95%-át teszik ki. Ismét közlekednek a Román Vasút Társaság nyári idényre indított napvonatai, amelyek közvetlen összeköttetést biztosítanak az ország majd minden része és a Fekete-tenger partvidéke között. Bár a vasúttársaság idén is sűrű menetrenddel várja a nyaralókat, egyes útvonalakon továbbra is hosszú, akár 20 órás utazásra kell felkészülniük az utasoknak. A társaság tájékoztatása szerint a nyári menetrend szeptember elejéig érvényes. Ennek keretében naponta összesen 60 közvetlen vonat, köztük 30 menettérti járat közlekedik a román tengerpartra. Ezek közül 28-at kifejezetten a nyári turista szezonra indítanak. A társaság Nagyváradról is indít közvetlen járatot, bár ez az utazás majd 20 órát tart. Románia megkapta a hivatalos felszólítást arra, hogy a következő 2 hónapban fizessen ki több mint 648 millió eurót a Pfizer cégnek, miután alapfokon elvesztette a leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok miatt indított pert. Az ügyvezető egészségügyi miniszter szerint ez egy nagy összeg és külön gond, hogy nem szerepel a költségvetési törvényben. A Pfizer-BioNTech vállalat 2023 őszén indított pert Románia és Lengyelország ellen, hogy az országok maradéktalanul teljesítsék a vakcina beszerzési szerződésben vállalt kötelezettségeiket, és idén áprilisban ezzel kapcsolatban meg is született az alapfokú ítélet. Az egészségügyi tárca akkori vezetője azt mondta, a vállalattal kötött harmadik szerződést anélkül írták alá, hogy egyértelműen megindokolták volna szükségességét, és a számokat messze túlbecsülték.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
2: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondos

0: gondolkodik a felhőtlen szórakozásról. Kis Szántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
4: magyar kedvencek, nagyváradó.
5: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: barátnőmtől el.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
3: Úgy tűnik, még nem nagy a válság. Rekordot döntött a romániai polgárok által bankokban tartott pénzösszege. Ismét közlekednek a Román Vasút Társaság nyári idényre indított napvonatai. Nagyváradról is indul egy közvetlen járat, bár ez az utazás majd 20 órát tart. A Pfizer benyújtotta Romániának a 648 millió eurós számlát a leszerződött, de át nem vett vakcinákért. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rekordot döntött a romániai polgárok által bankokban tartott pénz összege. A Nemzeti Bank adatai szerint a válságos időszak közepette a pénzmennyiség csak áprilisban 2 milliárd lejjel nőtt. Bár a bankbetét korán sem a legkedvezőbb fix kamatozású megtakarítási forma, hiszen ott vannak az államkötvények is. A jegybank legfrissebb jelentése szerint a magánszemélyek 415,8 milliárd lej betétet tartanak a különböző pénzintézetekben, ami minden idők legnagyobb összege. Az év elejéhez képest a betétek egyenlege közel 7 milliárd lejjel nőtt. Jelenleg is a lejben tartott betétek dominálnak, és a szerkezetüket tekintve az egy éven belül lejáró betétek a teljes összeg több mint 95%-át teszik ki. Ismét közlekednek a Román Vasút Társaság nyári idényre indított napvonatai, amelyek közvetlen összeköttetést biztosítanak az ország majd minden része és a Fekete-tenger partvidéke között. Bár a vasúttársaság idén is sűrű menetrenddel várja a nyaralókat, egyes útvonalakon továbbra is hosszú, akár 20 órás utazásra kell felkészülniük az utasoknak. A társaság tájékoztatása szerint a nyári menetrend szeptember elejéig érvényes. Ennek keretében naponta összesen 60 közvetlen vonat, köztük 30 menettérti járat közlekedik a román tengerpartra. Ezek közül 28-at kifejezetten a nyári turista szezonra indítanak. A társaság Nagyváradról is indít közvetlen járatot, bár ez az utazás majd 20 órát tart. Románia megkapta a hivatalos felszólítást arra, hogy a következő 2 hónapban fizessen ki több mint 648 millió eurót a Pfizer cégnek, miután alapfokon elvesztette a leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok miatt indított pert. Az ügyvezető egészségügyi miniszter szerint ez egy nagy összeg és külön gond, hogy nem szerepel a költségvetési törvényben. A Pfizer-BioNTech vállalat 2023 őszén indított pert Románia és Lengyelország ellen, hogy az országok maradéktalanul teljesítsék a vakcina beszerzési szerződésben vállalt kötelezettségeiket, és idén áprilisban ezzel kapcsolatban meg is született az alapfokú ítélet. Az egészségügyi tárca akkori vezetője azt mondta, a vállalattal kötött harmadik szerződést anélkül írták alá, hogy egyértelműen megindokolták volna szükségességét, és a számokat messze túlbecsülték.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez!
3: Slágerek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Június 17-én minden út a nagyváradi La Cocos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10 szám alatt.
2: Visszatér a Waves Festival július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Új trendek jelentek meg a hazai munkaerőpiacon. A cégek részéről is csökkent a toborzási kedv. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Románia lakosságának közel 2/3 szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, áll egy frissen megjelent közvéleménykutatásban. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben ma egy álláshelyre 2-szer annyi jelentkező jut, mint tavaly, az álláshirdetések száma 1/3-ával csökkent. A Best Jobs szakértői szerint így lehet összefoglalni a 2026-os munkaerőpiacot, amit jelenleg a fokozott óvatosság jellemez. Az erőviszonyok, amelyek az elmúlt években határozottan az álláskeresők javára billentek, megfordultak. A munkaadók lelassították a toborzást, miközben az aktív jelöltek száma erőteljesen nőtt. A szakértők szerint a piac a felszínen zsúfolt és versenyképes, de egyre nehezebb betölteni azokat a posztokat, ahol a vállalkozásoknak valóban szükségük van munkaerőre. A bérekkel kapcsolatban az elemzők rámutatnak, hogy azok csak papíron emelkednek, de a zsebben nem. Sokan a munkavállalók hozzáállásának változásáról is beszélnek. Az önkéntes kilépések aránya jelentősen csökkent, és az új jelenség már nevet is kapott, job hugging, azaz a biztonsághoz való ragaszkodás. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Megkereséseiket banki csalásokat megelőző kampányoknak álcázzák, hogy megszerezzék a gyanútlan áldozatok adatait. A rendőrség nyomatékosan tanácsolja, hogy senki ne adja meg ezeket és ne utaljon pénzt, mivel egyetlen állami intézmény sem kér bírságfizetést weboldalakon keresztül. A hatóságok tájékoztatása szerint a csalók állami intézmények identitásával visszaélve egy olyan hamis üzenetet jelenítenek meg a felhasználók képernyőjén, amely szerint a telefonjukat vagy a számítógépüket blokkolták. A készülék feloldásáért cserébe 2480 lejes összeg megfizetését követelik. A valódi cél viszont a bankkártya adatok. Románia lakosságának közel 2/3 szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, és közel felük úgy gondolja, hogy a romániai-magyar közösség hozzájárul a hazai politikai rendszer jobb működéséhez. Derül ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet közös kutatásából. A kisebbségek jogaira vonatkozóan a többség szerint a magyarok pont annyi joggal rendelkeznek, amennyi szükséges. A románok közel 2/3 egyetért azzal is, hogy a magyarok anyanyelvükön tanuljanak. A magyar nyelv közintézményekben való használatát a románok 35%-a fogadja el. Jelentősen nőtt az utóbbi 5 évben azok aránya, akiket nem zavar, ha a magyarok rosszul beszélnek románul. Ugyanakkor a románok többsége a magyar állampolgárság kérdésében is elfogadó. A legtöbbjüket nem zavarja, ha a magyarok ezzel is rendelkeznek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: De ez még nem minden. Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárosok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Halihó mindenkinek, ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
2: Törvénymódosítást kezdeményezett az RMDS a 14 éven aluliak közúti kerékpározásának megkönnyítése érdekében. A jelenleg érvényes közlekedési szabályok értelmében ugyanis az említett korosztályhoz tartozó gyerekek felügyelet mellett és szervezett körülmények között sem használhatják a forgalmas útszakaszokat, ezért a törvény kizárja őket a különböző kerékpáros, sport és szabadidős rendezvényeken való részvételből. Szabó Ödön parlamenti képviselő, a törvénymódosítás kezdeményezője elmondta, hogy a jogszabály szigorának enyhítése hozzájárulhat a bicikli használat szélesebb körben való elterjedéséhez, az egészséges életmódra neveléshez és a közlekedési kultúra növeléséhez.
1: Igen, egyébként én egyet tudok ezzel érteni, csak ugye hát van azért egy aggályom azzal kapcsolatban, hogy mennyire felelősségteljes, vagy mennyire tud felelősségteljes lenni egy 14 éven aluli gyerek.
2: Igen, de hogyha olyan szempontból módosítanák, hogyha ott van mellette mondjuk egy felnőtt, akivel együtt kerekezik, hogy akkor lehessen neki is, vagy akkor vehessen ő is részt valamilyen sporteseményen, akkor az úgy már megint más. Mert mondjuk, hogy most egyedül elinduljon biciklivel 14 évesen, azt én sem érzem annyira biztonságosnak.
1: Hát, vagy legalábbis nem mindenhol.
2: Igen.
1: Tehát, vannak azért olyan térségek, ahol...
2: Igen, tehát hogy itt ugye a forgalmas útszakaszokra vonatkozik elsősorban ez a törvénymódosítás.
1: Igen. Inkább településen kívül, ugye országutakról lenne szó. Na mondjuk egyik településről áttekerni a másikba, ugye kis falvak között, az ugye...
2: Nem annyira veszélyes valószínűleg,
1: igen.
2: De most nagyobb városok között.
1: Kressz szerint akkor, ha jól értem, most ez sem lehet.
2: Igen. Tehát a jelenlegi jogszabály ugye az, hogy ők semmilyen körülmények között nem használhatják ezeket a kerékpárutakat, vagy nem mehetnek az út célén, ugye, mert nagyon sok esetben nincs is kerékpárút, amin lehetne haladni.
1: Ja.
2: És hogy akkor ezzel a törvénymódosítással, ezzel a javaslattal tulajdonképpen így ők is aktívabban részt vehetnének kerékpárral bizonyos programokon például, mert ugye vannak ilyen rendezvények, meg sportesemények rendszeresen, hogy elkerekeznek egyik településről a másikra, különböző iskolai programok keretében akár, de akár határon átívelő is. Például nálunk gyakran van olyan, hogy mondjuk Magyarországról, Gyuláról, Békéscsabáról átjönnek Nagyszalontára.
1: Szupi. De ott van kerékpárút már,
2: igen,
1: nem?
2: Igen.
1: Mert az akkor már nem tartozik ebbe a kategóriába, ha jól értem, a kerékpárút az ugye
2: az már biztonságos útszakasznak minősül.
1: Viszont az is tény, hogy ettől függetlenül már ha abból indulok ki, hogy 16 évesen ugye lehet jogosítványod, ugye van egy ilyen, az a kategória, amikor csak ilyen B1 talán, vagy mi a neve ennek a kategóriának, amikor ilyen maximum 50 km per órával haladó kis autóval mehetsz, mert most az nem olyan sok idő a kettő között, tehát hogyha már szavazunk bizalmat egy 16 éves gyereknek, akkor már egy 14
2: évesnek is. Az autós forgalomban elboldogul, igen.
1: Igen. Neki is bőven lehetne. Pláne, hogy
2: egyébként olyan furcsák ezek a kis autók, bocsánat, szabadba vágva, tehát épp a minap láttam, hogy úgy próbált kanyarodni, meg jönni, menni, de hogy így rendület se volt, meg úgy nem is találta, hogy most hova kell besorolni, szóval én nem annyira látom ezeknek a hasznát a közlekedésben, de mindegy, ez most csak így zárójel volt.
1: Hát van azért nyilván neki haszna, hogy
2: hát annak,
1: önállóan
2: aki,
1: tud közlekedni,
2: hát
1: igen, a gyerek. A szülők számára ez egy nagyon hasznos dolog, hogy valahol ugye el tudják engedni a gyereket egyedül.
2: Hát de nem veszélyes egy ilyen kis műtyűr kis autóval ott,
1: hát
2: a nagyobb
1: csak
2: között.
1: Egy autó valahol, városban jársz vele, talán ott nem vagy kitéve olyan.
2: De ez a kicsi, egyről beszélünk, nem? Ez a kis pici valami.
1: Hát igen. De van abból olyan, ami kétszemélyes, tehát hogy igazából egy...
2: Én mindig azt érzem, hogy ezt olyan könnyen elcsapják, ha valaki így nagyobb lendülettel megy.
1: Én nem nézem soha ezt így ilyen szemben, hanem ja, ugye jó. Egy praktikusabb szemben, hogy városban mennyire ideális már egy ilyen kis autó, mennyire könnyű vele parkolni. Itt nyilván most itt a Borsi úton furán vennék ki magát, talán itt a 90-es táblánál, hogy egy olyan kis autóval nem is tudnál nyilván annyival menni, mert le is vannak ezek korlátozva, ugye maximum 50, amivel tudnak menni. Szóval az tényleg fura lenne. De egyébként a bringa tekintetében meg... Én most, ha saját magamból indulok ki, visszagondolok a gyerekkoromra, hát mi már javába ilyen időskorban. Sőt, már nem is gondolkodtam nagyon a biciklben, már inkább a motor, a kis segédmotor kerékpár felé kacsingattam. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés.
2: Igen, én is abszolút egyetértek vele, főleg amiatt is, hogy ezáltal is ugye ki tudnánk zökkenteni a fiatalokat az állandó internet és különböző igen. okos kütyüknek a bűvköréből, hogyha igen. egy picit így szabadabban használhatnák a kerékpárt, akkor talán uh-huh. ezt is ilyen uh-huh. szempontból elősegíteni, hogy egy kicsit leszakadjanak a digitális térből, és vissza a valóságba.
1: Igen, ki lehetne őket rángatni egy kicsit az online térből, és akkor lehetne egyébként ez egy ilyen baráti haveri program is, hogy abszolút. Többen elmennek bringázni a gyerekek. Igen. Ez ami amúgy egy, hát jellemzően végül is falun szerintem még talán van is még mindig neki kultúrája. Igen. Az én gyerekkoromban egyértelműen volt.
2: Szóval hogy elmentetek ez, bringázni?
1: Ja, uh-huh. igen, összeverődtünk 4-5-en, volt, hogy 8-10, és akkor mentünk valahol A pontból, B pontból, ott egy kicsit ott megpihentünk, beszélgettünk, elhülyéskedtünk, aztán igen. utána meg...
2: Ez annyiban változott, amiről épp a napokban beszéltünk, hogy sajnos most már az elektromos igen. rollerek veszik át a helyét a biciklinek mond. Ilyen szempontból, és azzal bandáznak. De hogy amúgy meg egészséges életmód szempontjából is egy jó dolog a biciklizés, hiszen ugye segít abban, bizony. Hogy megőrizzük a fittségünket, és bizony a fiatalok körében is jellemzőek már a túlsúllyal kapcsolatos problémák, úgyhogy talán ilyen szempontból is érdemes lehetne ezen a törvénymódosításon elgondolkodni, hiszen hogyha biciklivel közlekednek, akkor sportolnak is. Hogy tehát, hogy több szempontból is hasznos dolog lehet
1: hogy
2: ez.
1: Hogyne. Meg hát, ha már behoztad a roller témát, uh-huh. nyilván a rollert is ki lehetne ezzel váltani, ha már ennyire nem a szívünk csücske. Szóval,
2: igen, és igazából nem is gondolnám azt, hogy a kerékpározás kevésbé biztonságos, mint az elektromos bizony. Rollerezés. Sőt, így
1: sőt,
2: van.
1: Sőt. Na, de érdekelne bennünket a ti véleményetek is, hogy látjátok. Várjuk akkor a hozzászólásokat, mi pedig hozzuk cserébe most is a legnagyobb slágereket.
0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM. Plusz

0: Plusz FM. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjainál, Balázs Anita
2: és Hosszú Sanyi,
1: akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudnivalókkal itt a 89,67 és 8 óra között.
2: Fontos információ az is, amiről jó, ha tudunk, hogy a Romániában nyilvántartott polgári védelmi óvóhelyek mindössze 10%-a teljesen működőképes. Ez derül ki a belügyminisztérium egyik jelentéséből. A dokumentum szerint az országban 2025 végén összesen 5770 óvóhely szerepelt a hatóságok nyilvántartásában, ezek többsége azonban csak részben használható, vagy egyáltalán nem működik. A téma a galaci drónbecsapódás után vált újra aktuálissá. A napokban ugyanis egy orosz Gerán 2 típusú drón csapódott egy galaci tömbházba, két ember megsérült, 70 lakót pedig evakuálni kellett. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen állapotban van Románia polgári védelmi infrastruktúrája egy esetleges válsághelyzet vagy támadás esetén. Az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőség adatai szerint 3021 óvóhely részben működőképes, vagyis javításokra és beruházásokra szorul, 2176 teljesen használhatatlan, további 28 esetében pedig az állapotot sem sikerült megállapítani. Azért ez érdekes, hogy még azt sem sikerült megállapítani, hogy
1: nem
2: milyen.
1: Nem találták meg.
2: Hát igen.
1: Valószínű.
2: Igen.
1: Meg se tudták vizsgálni.
2: Jó,
1: papíron meg volt, de egyébként meg hát nem találták. Na.
2: De a szomorú a dologban, tehát a legszomorúbb az nem is ez, hanem hogy a jelentés szerint még akkor sem lenne megoldott a lakosság védelme, ha valamennyi óvóhely megfelelő állapotban lenne, ugyanis az ország teljes befogadó képessége körülbelül 650 ezer fő, ami Románia lakosságának csupán kis részét fedezné.
1: Igen, hát valószínűleg úgy gondolkodtak már akkor is, hogy úgyis, ha valami probléma adódik, hogy fogalmazzunk így szépen, akkor
2: a fontosabb sokan, embereket mentik csak.
1: Igen, meg. Igen, meg sokan elmenekülnek, sokan elhagyják az országot, és akkor nincs arra szükség, hogy óvóhelyekre tereljék az embereket, vagy nem is tudom egyébként, hogy mi az elmélete, vagy az elképzelése ezeknek az óvóhelyeknek, mert nyilván, hogyha ha valóban azt akarnák, hogy funkcionáljanak, és nem csak papíron kellene, hogy létezzenek, akkor, akkor azért a lakosság számot is figyelembe vennék, ugye adott városokat, adott negyedeket például, mert ugye adott negyedek egy adott városon belül, például Váradon sem ugyanannyian laknak mondjuk a faluban, mint amennyien mondjuk a belvárosba, és nyilván annak megfelelően kellene akkor az óvóhelyeket is ugye a lakosság számhoz mérten alakítani.
2: De kicsit, hát, kicsit olyan ez, mint a Titanic, meg a mentőcsónakok.
1: Ja.
2: Tudod, hogy van is, meg nincs is. Amúgy őszintén szólva engem azért aggaszt ez a téma, meg úgy egyáltalán hogyne, ez az állapot.
1: Hogyne,
2: tehát, hogy most, persze, ha ne adj Isten, tényleg valami olyan történik, lehet, hogy időt sincs arra, hogy elmenekülj a településről, vagy az országból,
1: igen,
2: nem?
1: Igen,
2: adott
1: igen,
2: esetben.
1: Igen.
2: És igen. Akkor milyen már az, hogy bizonyos személyeknek az élete fontosabb, mint másoké? Tehát, hogy ezért ez így felvet ilyen morális kérdéseket is, ez a dolog.
1: Hogyne.
2: Meg úgy egyáltalán tényleg az, hogy akkor, hogy lehet, hogy azon a településen, ahol mondjuk támadás történik, vagy valamilyen katasztrófa, feltehetően nincs is óvóhely.
1: Igen.
2: Tehát, hogy az is benne van, igen, a pakliban, hogy egyáltalán nem is fogsz tudni eljutni, ne adj Isten, adott helyzetben egy óvóhelyre, mert hogy a környezetedben nincs.
1: Ja, ne jussunk el ide.
2: Hát ne jussunk el, igen.
1: Hogy ez ne történjen meg.
2: Igen, de egyébként a helyzet több nagyvárosban sem ismert teljes pontossággal, tehát, hogy kapizsgáljuk itt mi a lényeget.
1: Igen.
2: Bukarestben, Ilfov megyében és Kolozs megyében pedig még nem is zárult le teljesen az óvóhelyek leltározása és ellenőrzése, úgyhogy a helyzet az, hogy a valós, végleges adatok, az is lehet, hogy még kedvezőtlenebbek is, mint amiket az előbb itt felvázoltam.
1: Vagy de egyébként kedvezőbbek, és akkor mehetünk Bukarestbe, meg Kolozs megyébe.
2: Igen, de most ne adj Isten, tényleg történne valami, azért hány órás út, hogy eljuss,
1: ja,
2: akár csak Kolozs megyébe is.
1: Tehát, ironizálok.
2: Igen. De egyébként a román jogszabályok szerint az önkormányzatoknak, az állami intézményeknek, a gazdasági szereplőknek és az ingatlan tulajdonosoknak egy egyaránt kötelességük gondoskodni az óvóhelyek fenntartásáról és működő képességéről, és ezt az ellenőrzést a katasztrófavédelemnek kellene ellátnia, tehát hogy ők kellene tulajdonképpen ezt így felügyeljék, hogy megtörténik-e ezeknek az óvóhelyeknek a működő képessége és a fenntartásának a biztosítása, és a szükséges forrásokat pedig a helyi önkormányzatok és a prefektúrák kellene, hogy előteremtsék. Igen. Tehát, hogy több oldalról is vérzik ez a történet.
1: Nagyon sok oldalról vérzik a történet. Kicsit bánom egyébként, hogy nem csináltam pincét a házhoz.
2: Hát igen, épp a nem annyira régen mondtam nagymamámnak, aha, akinek van pincéje, hogy ki kéne szivattyúzni a vizet a pincéből, mert most víz alatt van a javarészt a pincében. Hogy ne adj Isten, tényleg szükség állapot lenne, akkor hova menekülsz, hogy hova bújsz el?
1: Nagyon
2: szomorú ez a téma, de sajnos lehet, hogy aktuális is egyúttal, mert hogy olyan világot élünk, amikor bizony ilyen drónok becsapódhatnak, akár váratlanul is a fejünk fölött.
1: Igen, ez igazából a szomorú, hogy eddig ugye ezzel nem kellett foglalkozni, ez nem is volt a mindennapjaink része, most meg egyre inkább, ugyanakkor meg valahol én még mindig bízom abban, hogy ez az egész háborús válság, ez úgy rendeződni fog, így lecseng.
2: Igen, én is
1: előbb vagy utóbb kifullad, és nem terjed tovább. Úgyhogy valahogy kicsit olyan érzésem van, hogyha ha valóban eszkalálódnia kellett volna tovább, akkor már ez megtörtént volna. Uh-huh. Igen. Inkább az enyhülést látom már ezekben a háborús folyamatokban. Ugyanakkor meg persze még vannak olyan érdekek, amik ezt nem hagyják, hogy enyhüljön, és vannak még próbálkozások, mert ez is egyfajta próbálkozás volt, hogy akkor majd hogy fog reagálni rá ugye a nyugat, hogy ilyen drónbecsapódások vannak, de én nagyon bízom benne, hogy nem lesz komolyabb.
2: Na hát legyen így. Nagyon bízom benne én meglátjuk, is. Remélem, hogy igazad lesz.
1: Addig is mi tudjátok, fogunk benneteket szórakoztatni, elkövetünk mindent, hogy jobb kedvetek legyen. Folyamatosan hozzuk nektek a legjobb zenéket.
0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kettő.

0: Itt a Plus FM. Reklám.
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
2: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hydrasmecttel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hydrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
3: Elindítottan az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Közeleg a részvételi költségvetés pályázatainak benyújtási határideje. Rendet tesz a pénzváltóknál az országos adóhatóság. A szolgáltatók 85%-ánál találtak szabálytalanságot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plus FM hírei. Elindította az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Az applikáció felülete magyar nyelven is működik, azonban a közlemény szerint román jelnyelvi tolmácsolást biztosítanak éjjel-nappal. Az alkalmazáson keresztül többféle módon lehet kapcsolatba lépni a 112-es diszpécserekkel, audio és videóhívással, valós idejű szöveges csevegéssel, piktogramokkal, előre megírt üzenetekkel, valamint képek és videó küldésével. Hívás indításakor az alkalmazás automatikusan továbbítja a segélyhívó központ munkatársainak a felhasználó pontos helyzetét, valamint azokat az egészségügyi adatokat, amelyeket a felhasználó korábban megadott a profiljában. A közlemény szerint videóhívás esetén a rendszer éjjel-nappal román jelnyelvi tolmácsolást is biztosít. Az Apple 112 alkalmazás Android és iOS okostelefonokra is letölthető. Nagyvárad önkormányzata arra emlékezteti a város polgárait, hogy június 28-ig még leadhatják pályázataikat a részvételi költségvetés keretében. A kezdeményezés révén a helyi közösség közvetlenül dönthet arról, hogyan használjanak fel összesen 1,5 millió lejnyi közpénzt. Az ötletek benyújtása jelenleg is zajlik, a városvezetés pedig arra biztatja a nagyváradiakat, hogy éljenek a lehetőséggel, és olyan projekteket javasoljanak, amelyek kézzelfogható módon járulhatnak hozzá a város fejlődéséhez. A pályázatok számos helyi érdeklődésre számot tartó területet érinthetnek, a közterek, zöldövezetek és játszóterek kialakításától kezdve egészen a közlekedést, a városi környezetet vagy a közösségi életet javító kezdeményezésekig. Országos szintű kísérleti jellegű ellenőrzési akciót hajtott végre a közelmúltban az adóhatóság csalás ellenes főigazgatósága, amely súlyos hiányosságokat tárt fel a valutaváltással foglalkozó vállalkozások körében. A cégeket kockázatelemzés alapján választották ki, és mint kiderült, a vizsgált pénzváltók többsége megszegte az előírásokat. A leggyakrabban feltárt szabálytalanságok között szerepelt a nyugták kiállításának hiánya, a modern fizetési eszközök elfogadására vonatkozó kötelezettség megszegése, valamint az ügyfelek személyazonosságának nem megfelelő ellenőrzése. Az ellenőrök számos esetben azt is megállapították, hogy a folyamatos működésű pénzváltóknál kötelező digitális videó megfigyelő rendszereket nem a jogszabályoknak megfelelően használták.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 1,5 literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ért legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez!
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon!
5: Ez a Plusz FM!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első La Cocos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A La Cocos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. La Cocos hipermarket. Június 17-től.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Úgy tűnik, még nem nagy a válság. Rekordot döntött a romániai polgárok által bankokban tartott pénzösszege. Ismét közlekednek a Román Vasút Társaság nyári idényre indított napvonatai. Nagyváradról is indul egy közvetlen járat, bár ez az utazás majd 20 órát tart. A Pfizer benyújtotta Romániának a 648 millió eurós számlát a leszerződött, de át nem vett vakcinákért. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rekordot döntött a romániai polgárok által bankokban tartott pénz összege. A Nemzeti Bank adatai szerint a válságos időszak közepette a pénzmennyiség csak áprilisban 2 milliárd lejjel nőtt. Bár a bankbetét korán sem a legkedvezőbb fix kamatozású megtakarítási forma, hiszen ott vannak az államkötvények is. A jegybank legfrissebb jelentése szerint a magánszemélyek 415,8 milliárd lejbetétet tartanak a különböző pénzintézetekben, ami minden idők legnagyobb összege. Az év elejéhez képest a betétek egyenlege közel 7 milliárd lejjel nőtt. Jelenleg is a lejben tartott betétek dominálnak, és a szerkezetüket tekintve az egy éven belül lejáró betétek a teljes összeg több mint 95%-át teszik ki. Ismét közlekednek a Román Vasút Társaság nyári idényre indított napvonatai, amelyek közvetlen összeköttetést biztosítanak az ország majd minden része és a Fekete-tenger partvidéke között. Bár a vasúttársaság idén is sűrű menetrenddel várja a nyaralókat, egyes útvonalakon továbbra is hosszú, akár 20 órás utazásra kell felkészülniük az utasoknak. A társaság tájékoztatása szerint a nyári menetrend szeptember elejéig érvényes. Ennek keretében naponta összesen 60 közvetlen vonat, köztük 30 menettérti járat közlekedik a román tengerpartra. Ezek közül 28-at kifejezetten a nyári turista szezonra indítanak. A társaság Nagyváradról is indít közvetlen járatot, bár ez az utazás majd 20 órát tart. Románia megkapta a hivatalos felszólítást arra, hogy a következő 2 hónapban fizessen ki több mint 648 millió eurót a Pfizer cégnek, miután alapfokon elvesztette a leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok miatt indított pert. Az ügyvezető egészségügyi miniszter szerint ez egy nagy összeg és külön gond, hogy nem szerepel a költségvetési törvényben. A Pfizer-BioNTech vállalat 2023 őszén indított pert Románia és Lengyelország ellen, hogy az országok maradéktalanul teljesítsék a vakcina beszerzési szerződésben vállalt kötelezettségeiket, és idén áprilisban ezzel kapcsolatban meg is született az alapfokú ítélet. Az egészségügyi tárca akkori vezetője azt mondta, a vállalattal kötött harmadik szerződést anélkül nélkül írták alá, hogy egyértelműen megindokolták volna szükségességét, és a számokat messze túlbecsülték.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Campus FM. Reklám.
1: Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Kokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10 szám alatt.
0: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregkellenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
4: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: És most vissza a zenéhez.
8: Slágerek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Plusz FM. Reklám.
1: Homok vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén, a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás. Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ért legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal! Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Új trendek jelentek meg a hazai munkaerőpiacon. A cégek részéről is csökkent a toborzási kedv. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Románia lakosságának közel 2/3 szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, áll egy frissen megjelent közvéleménykutatásban. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben ma egy álláshelyre kétszer annyi jelentkező jut, mint tavaly, az álláshirdetések száma harmadával csökkent. A Best Jobs szakértői szerint így lehet összefoglalni a 2026-os munkaerőpiacot, amit jelenleg a fokozott óvatosság jellemez. Az erőviszonyok, amelyek az elmúlt években határozottan az álláskeresők javára billentek, megfordultak. A munkaadók lelassították a toborzást, miközben az aktív jelöltek száma erőteljesen nőtt. A szakértők szerint a piac a felszínen zsúfolt és versenyképes, de egyre nehezebb betölteni azokat a posztokat, ahol a vállalkozásoknak valóban szükségük van munkaerőre. A bérekkel kapcsolatban az elemzők rámutatnak, hogy azok csak papíron emelkednek, de a zsebben nem. Sokan a munkavállalók hozzáállásának változásáról is beszélnek. Az önkéntes kilépések aránya jelentősen csökkent, és az új jelenség már nevet is kapott, job hugging, azaz a biztonsághoz való ragaszkodás. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Megkereséseiket banki csalásokat megelőző kampányoknak álcázzák, hogy megszerezzék a gyanútlan áldozatok adatait. A rendőrség nyomatékosan tanácsolja, hogy senki ne adja meg ezeket és ne utaljon pénzt, mivel egyetlen állami intézmény sem kér bírságfizetést weboldalakon keresztül. A hatóságok tájékoztatása szerint a csalók állami intézmények identitásával visszaélve egy olyan hamis üzenetet jelenítenek meg a felhasználók képernyőjén, amely szerint a telefonjukat vagy a számítógépüket blokkolták. A készülék feloldásáért cserébe 2480 lejes összeg megfizetését követelik. A valódi cél viszont a bankkártya adatok. Románia lakosságának közel 2/3 szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, és közel felük úgy gondolja, hogy a romániai-magyar közösség hozzájárul a hazai politikai rendszer jobb működéséhez. Derül ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet közös kutatásából. A kisebbségek jogaira vonatkozóan a többség szerint a magyarok pont annyi joggal rendelkeznek, amennyi szükséges. A románok közel 2/3 egyetért azzal is, hogy a magyarok anyanyelvükön tanuljanak. A magyar nyelv közintézményekben való használatát a románok 35%-a fogadja el. Jelentősen nőtt az utóbbi 5 évben azok aránya, akiket nem zavar, ha a magyarok rosszul beszélnek románul. Ugyanakkor a románok többsége a magyar állampolgárság kérdésében is elfogadó. A legtöbbjüket nem zavarja, ha a magyarok ezzel is rendelkeznek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
3: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plus

0: itt a Plus FM.
1: Reklám. Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tomás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os Elmász magokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
5: Elindítottan az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Közeleg a részvételi költségvetés pályázatainak benyújtási határideje. Rendet tesz a pénzváltóknál az országos adóhatóság. A szolgáltatók 85%-ánál találtak szabálytalanságot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elindította az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Az applikáció felülete magyar nyelven is működik, azonban a közlemény szerint román jelnyelvi tolmácsolást biztosítanak éjjel-nappal. Az alkalmazáson keresztül többféle módon lehet kapcsolatba lépni a 112-es diszpécserekkel, audio és videóhívással, valós idejű szöveges csevegéssel, piktogramokkal, előre megírt üzenetekkel, valamint képek és videók küldésével. Hívás indításakor az alkalmazás automatikusan továbbítja a segélyhívó központ munkatársainak a felhasználó pontos helyzetét, valamint azokat az egészségügyi adatokat, amelyeket a felhasználó korábban megadott a profiljában. A közlemény szerint videóhívás esetén a rendszer éjjel-nappal román jelnyelvi tolmácsolást is biztosít. Az Apple 112 alkalmazás Android és iOS okostelefonokra is letölthető. Nagyvárad önkormányzata arra emlékezteti a város polgárait, hogy június 28-ig még leadhatják pályázataikat a részvételi költségvetés keretében. A kezdeményezés révén a helyi közösség közvetlenül dönthet arról, hogyan használjanak fel összesen 1,5 millió lejnyi közpénzt. Az ötletek benyújtása jelenleg is zajlik, a városvezetés pedig arra biztatja a nagyváradiakat, hogy éljenek a lehetőséggel, és olyan projekteket javasoljanak, amelyek kézzelfogható módon járulhatnak hozzá a város fejlődéséhez. A pályázatok számos helyi érdeklődésre számot tartó területet érinthetnek, a közterek, zöldövezetek és játszóterek kialakításától kezdve egészen a közlekedést, a városi környezetet vagy a közösségi életet javító kezdeményezésekig. Országos szintű kísérleti jellegű ellenőrzési akciót hajtott végre a közelmúltban az adóhatóság csalás ellenes főigazgatósága, amely súlyos hiányosságokat tárt fel a valutaváltással foglalkozó vállalkozások körében. A cégeket kockázatelemzés alapján választották ki, és mint kiderült, a vizsgált pénzváltók többsége megszegte az előírásokat. A leggyakrabban feltárt szabálytalanságok között szerepelt a nyugták kiállításának hiánya, a modern fizetési eszközök elfogadása, befogadására vonatkozó kötelezettség megszegése, valamint az ügyfelek személyazonosságának nem megfelelő ellenőrzése. Az ellenőrök számos esetben azt is megállapították, hogy a folyamatos működésű pénzváltóknál kötelező digitális videó megfigyelő rendszereket nem a jogszabályoknak megfelelően használták.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Lee Burridge, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
3: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
5: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Szutakó, alacsony árak, rövid reklámok. Június 17-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Neumart világos sörára 15,95 bani, valamint a 700 grammos Mitch Calade du Lest ára mindössze 14,99 bani. Szutakó, szuper megtakarítás naponta.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szinetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. Támadnak az alacsony árak az Átákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99 banért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79 banért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Úgy tűnik, még nem nagy a válság. Rekordot döntött a romániai polgárok által bankokban tartott pénzösszege. Ismét közlekednek a Román Vasút Társaság nyári idényre indított napvonatai. Nagyváradról is indul egy közvetlen járat, bár ez az utazás majd 20 órát tart. A Pfizer benyújtotta Romániának a 648 millió eurós számlát a leszerződött, de át nem vett vakcinákért. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rekordot döntött a romániai polgárok által bankokban tartott pénz összege. A Nemzeti Bank adatai szerint a válságos időszak közepette a pénzmennyiség csak áprilisban 2 milliárd lejjel nőtt. Bár a bankbetét korán sem a legkedvezőbb fix kamatozású megtakarítási forma, hiszen ott vannak az államkötvények is. A jegybank legfrissebb jelentése szerint a magánszemélyek 415,8 milliárd lejbetétet tartanak a különböző pénzintézetekben, ami minden idők legnagyobb összege. Az év elejéhez képest a betétek egyenlege közel 7 milliárd lejjel nőtt. Jelenleg is a lejben tartott betétek dominálnak, és a szerkezetüket tekintve az egy éven belül lejáró betétek a teljes összeg több mint 95%-át teszik ki. Ismét közlekednek a Román Vasút Társaság nyári idényre indított napvonatai, amelyek közvetlen összeköttetést biztosítanak az ország majd minden része és a Fekete-tenger partvidéke között. Bár a vasúttársaság idén is sűrű menetrenddel várja a nyaralókat, egyes útvonalakon továbbra is hosszú, akár 20 órás utazásra kell felkészülniük az utasoknak. A társaság tájékoztatása szerint a nyári menetrend szeptember elejéig érvényes. Ennek keretében naponta összesen 60 közvetlen vonat, köztük 30 menettérti járat közlekedik a román tengerpartra. Ezek közül 28-at kifejezetten a nyári turista szezonra indítanak. A társaság Nagyváradról is indít közvetlen járatot, bár ez az utazás majd 20 órát tart. Románia megkapta a hivatalos felszólítást arra, hogy a következő két hónapban fizessen ki több mint 648 millió eurót a Pfizer cégnek, miután alapfokon elvesztette a leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok miatt indított pert. Az ügyvezető egészségügyi miniszter szerint ez egy nagy összeg és külön gond, hogy nem szerepel a költségvetési törvényben. A Pfizer-BioNTech vállalat 2023 őszén indított pert Románia és Lengyelország ellen, hogy az országok maradéktalanul teljesítsék a vakcina beszerzési szerződésben vállalt kötelezettségeiket, és idén áprilisban ezzel kapcsolatban meg is született az alapfokú ítélet. Az egészségügyi tárca akkori vezetője azt mondta, a vállalattal kötött harmadik szerződést anélkül írták alá, hogy egyértelműen megindokolták volna szükségességét, és a számokat messze túlbecsülték.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új trendek jelentek meg a hazai munkaerőpiacon, a cégek részéről is csökkent a toborzási kedv. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Románia lakosságának közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, áll egy frissen megjelent közvéleménykutatásban. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben ma egy álláshelyre kétszer annyi jelentkező jut, mint tavaly, az álláshirdetések száma harmadával csökkent. A Best Jobs szakértői szerint így lehet összefoglalni a 2026-os munkaerőpiacot, amit jelenleg a fokozott óvatosság jellemez. Az erőviszonyok, amelyek az elmúlt években határozottan az álláskeresők javára billentek, megfordultak. A munkaadók lelassították a toborzást, miközben az aktív jelöltek száma erőteljesen nőtt. A szakértők szerint a piac a felszínen zsúfolt és versenyképes, de egyre nehezebb betölteni azokat a posztokat, ahol a vállalkozásoknak valóban szükségük van munkaerőre. A bérekkel kapcsolatban az elemzők rámutatnak, hogy azok csak papíron emelkednek, de a zsebben nem. Sokan a munkavállalók hozzáállásának változásáról is beszélnek. Az önkéntes kilépések aránya jelentősen csökkent, és az új jelenség már nevet is kapott, job hugging, azaz a biztonsághoz való ragaszkodás. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Megkereséseiket banki csalásokat megelőző kampányoknak álcázzák, hogy megszerezzék a gyanútlan áldozatok adatait. A rendőrség nyomatékosan tanácsolja, hogy senki ne adja meg ezeket és ne utaljon pénzt, mivel egyetlen állami intézmény sem kér bírságfizetést weboldalakon keresztül. A hatóságok tájékoztatása szerint a csalók állami intézmények identitásával visszaélve egy olyan hamis üzenetet jelenítenek meg a felhasználók képernyőjén, amely szerint a telefonjukat vagy a számítógépüket blokkolták. A készülék feloldásáért cserébe 2480 lejes összeg megfizetését követelik. A valódi cél viszont a bankkártya adatok. Románia lakosságának közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, és közel felük úgy gondolja, hogy a romániai-magyar közösség hozzájárul a hazai politikai rendszer jobb működéséhez. Derül ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet közös kutatásából. A kisebbségek jogaira vonatkozóan a többség szerint a magyarok pont annyi joggal rendelkeznek, amennyi szükséges. A románok közel kétharmada egyetért azzal is, hogy a magyarok anyanyelvükön tanuljanak. A magyar nyelv közintézményekben való használatát a románok 35%-a fogadja el. Jelentősen nőtt az utóbbi 5 évben azok aránya, akiket nem zavar, ha a magyarok rosszul beszélnek románul. Ugyanakkor a románok többsége a magyar állampolgárság kérdésében is elfogadó. A legtöbbjüket nem zavarja, ha a magyarok ezzel is rendelkeznek.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: ez a zenevonat a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elindítottan az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Közeleg a részvételi költségvetés pályázatainak benyújtási határideje. Rendet tesz a pénzváltóknál az országos adóhatóság. A szolgáltatók 85%-ánál találtak szabálytalanságot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elindította az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Az applikáció felülete magyar nyelven is működik, azonban a közlemény szerint román jelnyelvi tolmácsolást biztosítanak éjjel-nappal. Az alkalmazáson keresztül többféle módon lehet kapcsolatba lépni a 112-es diszpécserekkel, audio és videóhívással, valós idejű szöveges csevegéssel, piktogramokkal, előre megírt üzenetekkel, valamint képek és videók küldésével. Hívás indításakor az alkalmazás automatikusan továbbítja a segélyhívó központ munkatársainak a felhasználó pontos helyzetét, valamint azokat az egészségügyi adatokat, amelyeket a felhasználó korábban megadott a profiljában. A közlemény szerint videóhívás esetén a rendszer éjjel-nappal román jelnyelvi tolmácsolást is biztosít. Az Apple 112 alkalmazás Android és iOS okostelefonokra is letölthető. Nagyvárad önkormányzata arra emlékezteti a város polgárait, hogy június 28-ig még leadhatják pályázataikat a részvételi költségvetés keretében. A kezdeményezés révén a helyi közösség közvetlenül dönthet arról, hogyan használjanak fel összesen 1,5 millió lejnyi közpénzt. Az ötletek benyújtása jelenleg is zajlik, a városvezetés pedig arra biztatja a nagyváradiakat, hogy éljenek a lehetőséggel, és olyan projekteket javasoljanak, amelyek kézzelfogható módon járulhatnak hozzá a város fejlődéséhez. A pályázatok számos helyi érdeklődésre számot tartó területet érinthetnek. A közterek, zöldövezetek és játszóterek kialakításától kezdve egészen a közlekedést, a városi környezetet vagy a közösségi életet javító kezdeményezésekig. Országos szintű kísérleti jellegű ellenőrzési akciót hajtott végre a közelmúltban az adóhatóság csalás ellenes főigazgatósága, amely súlyos hiányosságokat tárt fel a valutaváltással foglalkozó vállalkozások körében. A cégeket kockázatelemzés alapján választották ki, és mint kiderült, a vizsgált pénzváltók többsége megszegte az előírásokat. A leggyakrabban feltárt szabálytalanságok között szerepelt a nyugták kiállításának hiánya, a modern fizetési eszközök elfogadására vonatkozó kötelezettség megszegése, valamint az ügyfelek személyazonosságának nem megfelelő ellenőrzése. Az ellenőrök számos esetben azt is megállapították, hogy a folyamatos működésű pénzváltóknál kötelező digitális videó megfigyelő rendszereket nem a jogszabályoknak megfelelően használták.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Úgy tűnik, még nem nagy a válság. Rekordot döntött a romániai polgárok által bankokban tartott pénzösszege. Ismét közlekednek a Román Vasút Társaság nyári idényre indított napvonatai. Nagyváradról is indul egy közvetlen járat, bár ez az utazás majd 20 órát tart. A Pfizer benyújtotta Romániának a 648 millió eurós számlát a leszerződött, de át nem vett vakcinákért. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rekordot döntött a romániai polgárok által bankokban tartott pénz összege. A Nemzeti Bank adatai szerint a válságos időszak közepette a pénzmennyiség csak áprilisban 2 milliárd lejjel nőtt. Bár a bankbetét korán sem a legkedvezőbb fix kamatozású megtakarítási forma, hiszen ott vannak az államkötvények is. A jegybank legfrissebb jelentése szerint a magánszemélyek 415,8 milliárd lejbetétet tartanak a különböző pénzintézetekben, ami minden idők legnagyobb összege. Az év elejéhez képest a betétek egyenlege közel 7 milliárd lejjel nőtt. Jelenleg is a lejben tartott betétek dominálnak, és a szerkezetüket tekintve az egy éven belül lejáró betétek a teljes összeg több mint 95%-át teszik ki. Ismét közlekednek a Román Vasút Társaság nyári idényre indított napvonatai, amelyek közvetlen összeköttetést biztosítanak az ország majd minden része és a Fekete-tenger partvidéke között. Bár a vasúttársaság idén is sűrű menetrenddel várja a nyaralókat, egyes útvonalakon továbbra is hosszú, akár 20 órás utazásra kell felkészülniük az utasoknak. A társaság tájékoztatása szerint a nyári menetrend szeptember elejéig érvényes. Ennek keretében naponta összesen 60 közvetlen vonat, köztük 30 menettérti járat közlekedik a román tengerpartra. Ezek közül 28-at kifejezetten a nyári turista szezonra indítanak. A társaság Nagyváradról is indít közvetlen járatot, bár ez az utazás majd 20 órát tart. Románia megkapta a hivatalos felszólítást arra, hogy a következő két hónapban fizessen ki több mint 648 millió eurót a Pfizer cégnek, miután alapfokon elvesztette a leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok miatt indított pert. Az ügyvezető egészségügyi miniszter szerint ez egy nagy összeg és külön gond, hogy nem szerepel a költségvetési törvényben. A Pfizer-BioNTech vállalat 2023 őszén indított pert Románia és Lengyelország ellen, hogy az országok maradéktalanul teljesítsék a vakcina beszerzési szerződésben vállalt kötelezettségeiket, és idén áprilisban ezzel kapcsolatban meg is született az alapfokú ítélet. Az egészségügyi tárca akkori vezetője azt mondta, a vállalattal kötött harmadik szerződést anélkül írták alá, hogy egyértelműen megindokolták volna szükségességét, és a számokat messze túlbecsülték.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek ma

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új trendek jelentek meg a hazai munkaerőpiacon. A cégek részéről is csökkent a toborzási kedv. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Románia lakosságának közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, áll egy frissen megjelent közvéleménykutatásban. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben ma egy álláshelyre kétszer annyi jelentkező jut, mint tavaly, az álláshirdetések száma harmadával csökkent. A Best Jobs szakértői szerint így lehet összefoglalni a 2026-os munkaerőpiacot, amit jelenleg a fokozott óvatosság jellemez. Az erőviszonyok, amelyek az elmúlt években határozottan az álláskeresők javára billentek, megfordultak. A munkaadók lelassították a toborzást, miközben az aktív jelöltek száma erőteljesen nőtt. A szakértők szerint a piac a felszínen zsúfolt és versenyképes, de egyre nehezebb betölteni azokat a posztokat, ahol a vállalkozásoknak valóban szükségük van munkaerőre. A bérekkel kapcsolatban az elemzők rámutatnak, hogy azok csak papíron emelkednek, de a zsebben nem. Sokan a munkavállalók hozzáállásának változásáról is beszélnek. Az önkéntes kilépések aránya jelentősen csökkent, és az új jelenség már nevet is kapott, job hugging, azaz a biztonsághoz való ragaszkodás. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Megkereséseiket banki csalásokat megelőző kampányoknak álcázzák, hogy megszerezzék a gyanútlan áldozatok adatait. A rendőrség nyomatékosan tanácsolja, hogy senki ne adja meg ezeket és ne utaljon pénzt, mivel egyetlen állami intézmény sem kér bírságfizetést weboldalakon keresztül. A hatóságok tájékoztatása szerint a csalók állami intézmények identitásával visszaélve egy olyan hamis üzenetet jelenítenek meg a felhasználók képernyőjén, amely szerint a telefonjukat vagy a számítógépüket blokkolták. A készülék feloldásáért cserébe 2480 lejes összeg megfizetését követelik. A valódi cél viszont a bankkártya adatok. Románia lakosságának közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, és közel felük úgy gondolja, hogy a romániai-magyar közösség hozzájárul a hazai politikai rendszer jobb működéséhez. Derül ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet közös kutatásából. A kisebbségek jogaira vonatkozóan a többség szerint a magyarok pont annyi joggal rendelkeznek, amennyi szükséges. A románok közel kétharmada egyetért azzal is, hogy a magyarok anyanyelvükön tanuljanak. A magyar nyelv közintézményekben való használatát a románok 35%-a fogadja el. Jelentősen nőtt az utóbbi 5 évben azok aránya, akiket nem zavar, ha a magyarok rosszul beszélnek románul. Ugyanakkor a románok többsége a magyar állampolgárság kérdésében is elfogadó. A legtöbbjüket nem zavarja, ha a magyarok ezzel is rendelkeznek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: But you're just a boy.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elindítottan az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Közeleg a részvételi költségvetés pályázatainak benyújtási határideje. Rendet tesz a pénzváltóknál az országos adóhatóság. A szolgáltatók 85%-ánál találtak szabálytalanságot. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Elindította az Apple 112 mobil alkalmazást a különleges távközlési szolgálat, amelyet hallás vagy beszédsérült embereknek fejlesztettek. Az applikáció felülete magyar nyelven is működik, azonban a közlemény szerint román jelnyelvi tolmácsolást biztosítanak éjjel-nappal. Az alkalmazáson keresztül többféle módon lehet kapcsolatba lépni a 112-es diszpécserekkel, audio és videóhívással, valós idejű szöveges csevegéssel, piktogramokkal, előre megírt üzenetekkel, valamint képek és videók küldésével. Hívás indításakor az alkalmazás automatikusan továbbítja a segélyhívó központ munkatársainak a felhasználó pontos helyzetét, valamint azokat az egészségügyi adatokat, amelyeket a felhasználó korábban megadott a profiljában. A közlemény szerint videóhívás esetén a rendszer éjjel-nappal román jelnyelvi tolmácsolást is biztosít. Az Apple 112 alkalmazás Android és iOS okostelefonokra is letölthető. Nagyvárad önkormányzata arra emlékezteti a város polgárait, hogy június 28-ig még leadhatják pályázataikat a részvételi költségvetés keretében. A kezdeményezés révén a helyi közösség közvetlenül dönthet arról, hogyan használjanak fel összesen 1,5 millió lejnyi közpénzt. Az ötletek benyújtása jelenleg is zajlik, a városvezetés pedig arra biztatja a nagyváradiakat, hogy éljenek a lehetőséggel, és olyan projekteket javasoljanak, amelyek kézzelfogható módon járulhatnak hozzá a város fejlődéséhez. A pályázatok számos helyi érdeklődésre számot tartó területet érinthetnek, a közterek, zöldövezetek és játszóterek kialakításától kezdve egészen a közlekedést, a városi környezetet vagy a közösségi életet javító kezdeményezésekig. Országos szintű kísérleti jellegű ellenőrzési akciót hajtott végre a közelmúltban az adóhatóság csalás ellenes főigazgatósága, amely súlyos hiányosságokat tárt fel a valutaváltással foglalkozó vállalkozások körében. A cégeket kockázatelemzés alapján választották ki, és mint kiderült, a vizsgált pénzváltók többsége megszegte az előírásokat. A leggyakrabban feltárt szabálytalanságok között szerepelt a nyugták kiállításának hiánya, a modern fizetési eszközök elfogadására vonatkozó kötelezettség megszegése, valamint az ügyfelek személyazonosságának nem megfelelő ellenőrzése. Az ellenőrök számos esetben azt is megállapították, hogy a folyamatos működésű pénzváltóknál kötelező digitális videó megfigyelő rendszereket nem a jogszabályoknak megfelelően használták.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Úgy tűnik, még nem nagy a válság. Rekordot döntött a romániai polgárok által bankokban tartott pénzösszege. Ismét közlekednek a Román Vasút Társaság nyári idényre indított napvonatai. Nagyváradról is indul egy közvetlen járat, bár ez az utazás majd 20 órát tart. A Pfizer benyújtotta Romániának a 648 millió eurós számlát a leszerződött, de át nem vett vakcinákért. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rekordot döntött a romániai polgárok által bankokban tartott pénz összege. A Nemzeti Bank adatai szerint a válságos időszak közepette a pénzmennyiség csak áprilisban 2 milliárd lejjel nőtt. Bár a bankbetét korán sem a legkedvezőbb fix kamatozású megtakarítási forma, hiszen ott vannak az államkötvények is. A jegybank legfrissebb jelentése szerint a magánszemélyek 415,8 milliárd lejbetétet tartanak a különböző pénzintézetekben, ami minden idők legnagyobb összege. Az év elejéhez képest a betétek egyenlege közel 7 milliárd lejjel nőtt. Jelenleg is a lejben tartott betétek dominálnak, és a szerkezetüket tekintve az egy éven belül lejáró betétek a teljes összeg több mint 95%-át teszik ki. Ismét közlekednek a Román Vasút Társaság nyári idényre indított napvonatai, amelyek közvetlen összeköttetést biztosítanak az ország majd minden része és a Fekete-tenger partvidéke között. Bár a vasúttársaság idén is sűrű menetrenddel várja a nyaralókat, egyes útvonalakon továbbra is hosszú, akár 20 órás utazásra kell felkészülniük az utasoknak. A társaság tájékoztatása szerint a nyári menetrend szeptember elejéig érvényes. Ennek keretében naponta összesen 60 közvetlen vonat, köztük 30 menettérti járat közlekedik a román tengerpartra. Ezek közül 28-at kifejezetten a nyári turista szezonra indítanak. A társaság Nagyváradról is indít közvetlen járatot, bár ez az utazás majd 20 órát tart. Románia megkapta a hivatalos felszólítást arra, hogy a következő 2 hónapban fizessen ki több mint 648 millió eurót a Pfizer cégnek, miután alapfokon elvesztette a leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok miatt indított pert. Az ügyvezető egészségügyi miniszter szerint ez egy nagy összeg és külön gond, hogy nem szerepel a költségvetési törvényben. A Pfizer-BioNTech vállalat 2023 őszén indított pert Románia és Lengyelország ellen, hogy az országok maradéktalanul teljesítsék a vakcina beszerzési szerződésben vállalt kötelezettségeiket, és idén áprilisban ezzel kapcsolatban meg is született az alapfokú ítélet. Az egészségügyi tárca akkori vezetője azt mondta, a vállalattal kötött harmadik szerződést anélkül írták alá, hogy egyértelműen megindokolták volna szükségességét, és a számokat messze túlbecsülték.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új trendek jelentek meg a hazai munkaerőpiacon, a cégek részéről is csökkent a toborzási kedv. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Románia lakosságának közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, áll egy frissen megjelent közvéleménykutatásban. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben ma egy álláshelyre kétszer annyi jelentkező jut, mint tavaly, az álláshirdetések száma harmadával csökkent. A Best Jobs szakértői szerint így lehet összefoglalni a 2026-os munkaerőpiacot, amit jelenleg a fokozott óvatosság jellemez. Az erőviszonyok, amelyek az elmúlt években határozottan az álláskeresők javára billentek, megfordultak. A munkaadók lelassították a toborzást, miközben az aktív jelöltek száma erőteljesen nőtt. A szakértők szerint a piac a felszínen zsúfolt és versenyképes, de egyre nehezebb betölteni azokat a posztokat, ahol a vállalkozásoknak valóban szükségük van munkaerőre. A bérekkel kapcsolatban az elemzők rámutatnak, hogy azok csak papíron emelkednek, de a zsebben nem. Sokan a munkavállalók hozzáállásának változásáról is beszélnek. Az önkéntes kilépések aránya jelentősen csökkent, és az új jelenség már nevet is kapott, job hugging, azaz a biztonsághoz való ragaszkodás. Az internetes csalók egy egészen új, megtévesztő módszerére figyelmeztet a belügyminisztérium. Megkereséseiket banki csalásokat megelőző kampányoknak álcázzák, hogy megszerezzék a gyanútlan áldozatok adatait. A rendőrség nyomatékosan tanácsolja, hogy senki ne adja meg ezeket és ne utaljon pénzt, mivel egyetlen állami intézmény sem kér bírságfizetést weboldalakon keresztül. A hatóságok tájékoztatása szerint a csalók állami intézmények identitásával visszaélve egy olyan hamis üzenetet jelenítenek meg a felhasználók képernyőjén, amely szerint a telefonjukat vagy a számítógépüket blokkolták. A készülék feloldásáért cserébe 2480 lejes összeg megfizetését követelik. A valódi cél viszont a bankkártya adatok. Románia lakosságának közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok közötti viszonyt, és közel felük úgy gondolja, hogy a romániai-magyar közösség hozzájárul a hazai politikai rendszer jobb működéséhez. Derül ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet közös kutatásából. A kisebbségek jogaira vonatkozóan a többség szerint a magyarok pont annyi joggal rendelkeznek, amennyi szükséges. A románok közel kétharmada egyetért azzal is, hogy a magyarok anyanyelvükön tanuljanak. A magyar nyelv közintézményekben való használatát a románok 35%-a fogadja el. Jelentősen nőtt az utóbbi 5 évben azok aránya, akiket nem zavar, ha a magyarok rosszul beszélnek románul. Ugyanakkor a románok többsége a magyar állampolgárság kérdésében is elfogadó. A legtöbbjüket nem zavarja, ha a magyarok ezzel is rendelkeznek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kapöfett, nincs baj, nincs haragban. Senki nem.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.